0: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás nyomulja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Súlyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka, dög meleg, ott él a krém, míg nem jön az éjfél, táncoltunk, nem

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
3: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Éjjel 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett. Megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál. Ne féljetek! Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisciplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt. Közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9 638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A zene alfája és omegája.
9: Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: Hey, knock on wood. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. It's not

0: Hajnali 4 óra van.
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két heten mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti és sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Szenti Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szenti Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Szenti Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az LKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.

0: lábak között,
1: de már csak a 19.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Üdvözlet a rádiódobos hallgatóinak, a mikrofonnál Kis György Krisztián, és már is pörgünk tovább a slágerlistánkon, hiszen ez a top 20. Az előbb hallottuk a 18. helyről Rate, és muszáj elmesélem nektek azt a zenei pletykát, ami most pörög a neten. Sokan találgatják, hogy a Where is my husband vajon egy tényleges szakítás és magánéleti válság terméke, vagy csak egy mesterséges marketingfogás. Az énekesnőhöz közeli források szerint Ray az utóbbi időben teljesen elszigetelődött a stúdióban, és állítólag dühében írta meg ezt a dalt egy átmulatot veszekedős éjszaka után. A rajongók már is nyomoznak, hogy ki lehet az a bizonyos titokzatos férfi, aki ihlette a szöveget. Ray persze csak mosolyog a kamerában és nem erősít meg semmit, de a kislemeze eladásai minden esetre az egekben vannak.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Itt is vagyok újra, ez a Rádió Dabas slágerlistája Kis György Krisztiánnal. A 15. helyen Taylor Swift landolt a The Fate of Ophelia című dalával, és hát ha Taylor Swift, akkor nincs hiány teóriákban. A benfentesek szerint ez a dal egy teljesen titkos, eddig be nem jelentett irodalmi ihletésű koncept album előszele. A stúdióból kiszivárgott hírek alapján Taylor hetekig Shakespeare műveket olvasott, és a barátai szerint annyira beleélte magát a drámai szerepekbe, hogy a környezete már kezdett aggódni érte. Egyes pletykák szerint a dalban elrejtett metaforák valójában egy hollywoodi sztárral való viharos és titkos románcát mesélik el, amit a menedzsment megpróbált eltitkolni a nyilvánosság elől. Akárhogy is, Taylor megint zseniálisat alkotott, ez már is kiderült a 15. helyről, de itt van a 14. helyezett, tehát az Opelite.
0: Ezen a héten
1: az a dal a 14.

0: Robog tovább már is a slágerlistánk, és közeledünk a top 10 kapujához, itt a 93.4-en. Bebe Rexha és a Faithless kollaborációja a New Religion hatalmasat megy, de a színfalak mögött komoly feszültségek húzottak meg. A brit bulvárlapok megszellőztették, hogy a Faithless tagjai és Bebe között olyannyira elmérgesedett a viszony a stúdiómunkák alatt, hogy a dal befejezését majdnem le kellett fújni. A pegykák szerint Bebe Rexha az utolsó pillanatban teljesen át akart írni a hangszerelést, amit az elektronikus zene veterányai készsértésnek vettek, napokig nem is beszéltek egymással, és a menedzsereknek kellett közvetíteniük, hogy a felek egyáltalán egy légtérbe menjenek a klipforgatáson. Végül szerencsére győzött a profizmus, a végeredmény pedig egy igazi klubhimnusz lett.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Ez volt a slágerlista első órája Bruno Mars-ra a 11. helyen, és már is fordulunk rá a lényegre, jön a második óra, és a legmenőbb 10 sláger, de mielőtt belevágunk, egy gyors sztori a top 10-es mezőnyből. Kiszivárgott egy info, miszerint az egyik hamarosan következő előadónk olyannyira babonás, hogy a stúdió felvétel előtt csak és kizárólag egy bizonyos típusú importált ásványvizet volt hajlandó meginni, amit helikopterrel kellett a helyszínre szállítani, mert különben nem jött ki a hang a torkán. Hogy kiről van szó, figyeljétek a következő órát, mert a dalok között úgy is lebuktatja magát az illető a stílusával. Maradjatok a rádiódabason, azonnal jön a top 10.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rákcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arrafelé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Félúton a legjobbak között.
1: A tizedik.
0: A tizedik. Lelia!

0: A Rádió Daba slágerlistájának második órájában járunk, és a mikrofonnál továbbra is Kis György Krisztián, és az imént zakatolt le a 8. helyen Hipeton és Norma Jean Martin az Out My Head-del, és ha már a fejeknél tartunk, a szakmában az a hír járja, hogy ezt a dalt eredetileg nem is nekik szánták. Egy neves zenei producer kikotyogta, hogy a track demo verzióját először Dua Lipa menedzsmentjének küldték el, akik azonban túl nyersnek találták és visszautasították. Hipatonék viszont azonnal meglátták benne a potenciált, és állítólag mindössze 48 óra alatt egyetlen éjszakai session során rögzítették a végleges verziót egy londoni hotelszobában. Dua Lipa valószínűleg azóta is fogja a fejét, látva a dal elképesztő streaming számait.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Folytatódik a visszaszámlálás itt a 93.4-en. Ez a Top 20, és a 6. helyen egy igazi nemzetközi kollaborációt hallhattunk. Tóth Abigail és Accent közös a Sugar Daddy szólt. Na, erről a dalról és a klipforgatásról szaftos pletykák keltek szájra a hazai bulvár sajtóban. A bennfentesek szerint a forgatáson elképesztő luxus uralkodott, de a hangulat nem volt teljesen felhőtlen. A stábból valaki elárulta, hogy Accent frontembere Adrian rendkívül szigorú és maximalista volt, ami miatt többször is feszültség alakult ki a forgatócsoporttal. Ráadásul a dal címe miatt sokan azonnal kombinálni kezdtek, hogy vajon a való életben is van-e valami több a két előadó között, vagy ez csak a show része. Abigail határozottan cáfolta a pletykákat, de a kémia a klipben letagadhatatlan.
8: Ezen a héten
9: ez a dal az 5.

0: dobogós.
1: Mi ez a dal a negyedik?
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Már benne vagyunk a top 5-ben. A negyedik helyen Lady Gaga és a The Dead Dance. Gaga kapcsán mindig várhatjuk a meghökkentő történéseket, és ez most sincs másképp. Hollywoodi pletykák szerint a dal vokáljának egy részét egy állítólagosan elátkozott, elhagyatott gótikus kápolnában rögzítették éjszaka, mert az énekesnő szerint csak ott volt megfelelő a spirituális energia, sőt, a stúdióasszisztensek esküsznek rá, hogy a felvételek alatt a technikai berendezések maguktól kikapcsoltak, és furcsa suttogásokat lehetett hallani a háttérben, amit végül benne is hagytak a dal végső keverésében. Hogy ez csak egy zseniális Gaga-féle PR gépezet része, vagy valóban szellemek jártak a stúdióba? Döntsétek el ti, minden esetre a dal hátborzongatóan jó.
1: Itt a bronzérmes. Ezen a héten ez a dal a

0: közös varsói sajtótájékoztatóján azt mondta, a meghívást a cseh és a szlovák miniszterelnöknek is elküldi, és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi négyek magyar elnöksége alatt. Magyar Péter szerint Magyarország partnere lesz Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak abban, hogy a V4-ek visszanyerjék korábbi erejüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő fontosnak nevezte az együttműködés bővítését többek között Skandinávia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia és a nyugat-balkáni országok felé is. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztési alapba is fizetnie kellene Budapestnek az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést, lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működőképességét. 10 Intercity kocsit bír el a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárca vezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok május 18 és június 12 között. Több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdei táborhelyre kikapcsolódni a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban, teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező. A Zánkai és Fonyódligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több 10 000 gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Győzelemmel zárult a szezon utolsó hazai bajnokia a Meton FC Dobos számára. A Dobos vendégeként 2-1-es vereséget szenvedtek a szegediek az MB3-as délkeleti csoport 29. fordulójában. Dabasi dominanciát hozó mérkőzés elején több kisebb lehetőséget kialakított az SVS-e, de nem sikerült betalálnia az MB3-as idény utolsó előtti hétvégéjén. A szegedi kapus is több bravúrt bemutatott a 33. percben, viszont egy visszagurított labdából lőtt bombagóllal szereztek vezetést a hazaiak 1-0 domokos jóvoltából. A második félidő során labdatartásra törekedett az SVS-sel, amely a játékrész derekán egy buktatásért megítélt 11-esből került két gólos hátrányba, amit Kamarás értékesített. A hosszabbításban egy baloldali kényszerítőt követően Kéri az üresbe futva talált be közelről és állította be a 2-1-es végeredményt. A mérkőzéssel Kelemen Balázs betegség miatt hiányzott, távol létében Farkas Márk felállt az edzői feladatért a vendégeknél. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dobos, az otthon hangja.
2: 2026. május 21-én csütörtökön 6 óra után néhány perccel Kis György Krisztián köszöntött a 93.4-en, ez a TikTok, amikor is a Konstantinok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnap.

0: Osoknak bele is kezdünk a mai reggelbe, hamarosan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon.
1: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
1: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

Napindításaként nézzük, hogy milyen forgalmi korlátozásokra kell számítani napközben. Az M1-es autóton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. És az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületétve jelentős sebességkorlátozásra kell készülni.

0: És mielőtt egy kis kereskedelmi szünetre mennénk, elhozok nektek két programot, hiszen itt a vételközetünkben is több helyen várnak benneteket érdekes rendezvényekkel. Például néptáncos ünnep lesz május 25-én Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Fellépnek az Apró Kis és Bokrita népegyüttesek, Kéve és Rőzse néptánc együttesek, valamint az Itted Rá csoportok. Őket láthatjátok, mindenkit szeretettel várnak ezen a hagyományőrző műsoron 18 órától, tehát május 25-én Ráckevén. Aztán kamerával a Föld körül előadássorozat következő alkalma május 29-18 óra, amelynek témája Vietnám múltja és jelene. Várajai Márton nyugalmazott vietnámi követ lesz az előadó, a helyszín pedig Albert Irsa, a Móra Ferenc Művelődési Ház.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: 2026. május 21-e van, csütörtök, nézzük, hogy mikre is emlékezünk a mai napon. Ma van a kulturális sokszínűség, a párbeszédért és a fejlődésért világnap, az ENSZ által elismert hivatalos világnap. Aztán ünnepeljük a Magyar Honvédelem napját is, a budai várnak az 1849-es visszavételének emlékére, és ünnepel Szeged is a mai napon, a város 1719-es szabad királyi városi rangjának visszaadása alkalmából tartják ezt a megemlékezést. Aztán a viccesek közül érdemes kiemelni például az Erényes Élet és Világvége buli napját, egy korábbi tévesen megjósolt világvége dátum emlékére létrehozott ikonikus buli nap a mai. Aztán a kellene rá egy tapasznap is ma van, a kisebb-nagyobb mindennapi sérülések, illetve sebtapaszok humoros ünnepe, illetve a National Memo Day, azaz a céges emlékeztetők feljegyzések, és a tipikus irodai humor napja is a mai. BTS-sel pedig mi már megyünk is tovább itt a 93.4-en, a TikTokban. So we are in, yes. I just wanna swim in.
1: 93.4 Rádió

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Tudom felmászni a csúcsra, hogy ez a cél. De vigyázz meg, ne szédülj, fenn nagy a szél.

0: Az Annen a Barbies felvétele szólt itt a 93.4-en. Pontosan reggel 7 óra van, már is jönnek a friss információk.
1: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébik, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő

0: 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgáló bizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgáló bizottságok hathatós fellépéséhez azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Amit már is indult, Bruno Mars és az I Just Might című újdonságát fogom nektek játszani, és ebben az órában megnézzük majd, hogy mit üzennek nekünk a csillagok. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárással fordulunk majd rá a hétvégére, illetve itt lesz Ági is, aki majd a vétel között friss híreit osztja meg veletek.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Rádi Dobas az otthon hangja, Krisztál és az Ezer Hold című felvétel után, ha nem is a holdat, de a csillagokat fogjuk szemlézni, hiszen érkezik a horoszkóp.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: És amit kezdünk szokás szerint a kosokkal. Az ikrek hava neked kifejezetten kedvez, mert végre újra felgyorsul körülötted az élet. Ma sok telefonüzenet vagy spontán program találhat meg, és ezek között lesz egy olyan is, ami később fontos lehet. A hold az oroszlánban ráadásul erősíti a kisugárzásodat, így most könnyebben veszed le a lábáról az embereket. Flört, sikerélmény vagy egy jó hír is feldobhatja a napodat. A nap kilép a bika jegyéből, és egy olyan érzés lehet, mintha végre egy kicsit fellélegeznél. Az elmúlt hetek intenzitása után most sokkal gyakorlatilasabban látod a pénzügyeket és a jövődet is. Egy beszélgetés ma ráébresztett arra, hogy valamiben sokkal többre vagy képes, mint hitted. A hold segít abban, hogy stabil döntéseket hoz, még akkor is, ha körülötted mindenki kapkod. Eljött a te időd, kedves ikrek. A nap belép a jegyedbe, és új energiát ad, és szinte azonnal érezheted, hogy visszatér az életkedved. Most sokkal nyitottabb vagy, könnyebben teremtesz kapcsolatokat, és olyan lehetőségeket találnak meg, amelyekből később komoly előnyöd származhat. A mai nap különösen jó állásinterjúra, tárgyalásra, vagy pedig ismerkedésre. A mai nap segít egy kicsit kiszakadni a ráknak a túl sok agyalásból. Az ikrek hava nálad inkább a lelki tisztulásról és a belső felismerésről szól majd. Ma lehet egy olyan beszélgetésed, amely után teljesen másképp látsz egy helyzetet. A hold az oroszlánban közben pénzügyekben is hozhat egy kedvező fordulatot, vagy pedig egy jó ötletet. A hold már az oroszlán jegyében jár, és ezt nagyon erősen érezheti is. Sokkal magabiztosabb, energikusabb és lelkesebb, mint az elmúlt napokban. Az ikrek hava felpörgeti a társasági életed, és most tényleg egymás után jöhetnek a meghívások, találkozások és új kapcsolatok. Valaki ma különösen érdeklődhet irántad. Most sokkal könnyebben átlátod, hogy merre érdemes haladnod a munkában, vagy egy fontos ügyben, kedves szűz. Az ikrek hava nálad, a karrier és a célok területén aktivizálja magát, ezért a következő hetekben több lehetőség is megtalálhat. A mai nap különösen jó arra, hogy kimondj valamit, amit eddig halogattál, meglepően pozitív reakciókat kaphatsz. A levegő és a tűz elem találkozása nagyon harmonikusan hat a mérlegre, visszatér a lelkesedésed, és újra úgy érzed, hogy van miért előre nézni. Az ikrek hava utazást, tanulást vagy új terveket hozhat, majd spontán ötletből, akár komoly lehetőség is kinöveti magát, érdemes nyitottnak maradni minden új impulzusra. A mai energiák arra ösztönöznek, hogy végre nem mindent egyedül akarj megoldani. Az ikrek hava nálad a mélyebb lelki és anyagi témákat mozgatja meg, ezért most fontos felismerések jöhetnek pénzzel vagy más emberekkel kapcsolatban. Megnyugtató válaszokat találsz, és ez egy jó hír. A hold az oroszlánban viszont arra figyelmeztet, hogy ne akarj mindent kontrollálni. Elkezdődik az év egyik legfontosabb időszaka a nyilas számára, mert az ikrek hava a párkapcsolatok és emberi kapcsolatok területét világítja meg. Most sokkal több ember vesz körül, és lesz köztük olyan is, aki fontos szerepet kaphat az életedben. A hold az oroszlánban ráadásul utazást vagy spontán programot is jelezhet. A mai nap segít abban a baknak, hogy végre rendszert vigyen a káoszba. Az ikrek hava nálad a mindennapok, a munka és az egészség témáját erősíti fel. Most sokkal könnyebben alakítasz ki új rutint, vagy találsz hatékonyabb megoldásokat. Egy apró változtatás meglepően sok energiát adhat vissza. Ezen kívül beléphet az életedbe valaki, aki egészen lenyűgöz. Neked kifejezetten kedvez az ikrek hava, kedves vízöntő, mert inspiráló embereket és izgalmas helyzeteket hoz. Most újra előtérbe kerülhet a szerelem, az alkotás vagy egy kreatív ötleted. A hold az oroszlánban ugyanakkor felerősíti az emberi kapcsolataidat is, így ma könnyen kialakulhat egy fontos beszélgetés vagy különleges találkozás. És az ikrek hava most otthon, a család és a lelki biztonság témáját erősíti fel a halaknál. Egyre fontosabb lesz, hogy kikkel veszed körül magad, és milyen energiák vannak körülötted. A mai nap jó alkalom arra, hogy rendezd egy régi félreértést, vagy újra közelebb kerülj valakihez, ahol segít abban is, hogy végre egy régóta halogatott ügyet elintézz.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800.000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Több kereszteződés átalakítására készültek tervek Dabason. Fórumot tartanak Gyálon a TBC megbetegedés kapcsán. Kipattanhat egy-egy zivatar.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
1: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 21-e van, csütörtök reggel 7:30. Több olyan csomópont van Dabason, amelyek közlekedési nehézségeket okoznak, de a megoldás már a tervek szintjén elkészült. Ilyen a közlekedési lámpás kereszteződés a vasúti átjáró és az ötös főút kereszteződésében, illetve a Vásártéri út és a főút találkozásánál. Ezen két kereszteződés gondjainak megoldása a jövő feladata, amelyre már most elkészültek a tervek. A harmadik neuralgikus pont pedig a Besnyői úti kereszteződés, amelyhez közlekedési lámpát terveztek. Kőszegi Zoltán polgármestert hallják.
9: Nekünk van egy-két olyan csomóponti problémánk, ahol a város találkozik, ugye a város szövete találkozik az ötös úttal. Az egyik a motor csomópont. Itt sikerült a korábbi évek egyeztetései során elérnünk azt, hogy a vasút rekonstrukció kapcsán ennek a csomópontnak a kiváltása meg fog történni egy külön szintű felüljáróval. Ez is érinti majd részben a vasút rekonstrukció keretében fog megvalósulni, illetve majd amikor az ötös útnak a teljes rekonstrukciója megvalósul, akkor annak részeként ez ilyen kombóban fog megvalósulni, és a másik két csomópont az a Vásártéri út és az ötös útnak a kereszteződése, a szőlőhegyieknek a beközlekedése a város felé, vagy onnan bármelyik irányban, Budapest vagy Kecskemét irányába kifordulni rendkívül veszélyes, és a vásárok idejéről nem is beszélve, akkor pedig szinte használhatatlan ez a csomópont, tehát összességében ez egy veszélyes és forgalmas csomópont, amire mi az önkormányzat annak ellenére nem a mi fenntartásunkban lévő út, hiszen ezt többször elmondtuk, hogy állami út, sőt nemzetközi főközlekedési útvonal, egyik főközlekedési útvonal és állami kezelésben és fenntartásban van. De ennek ellenére mi a szülőhegyiek érdekében és a, hát az egész város érdekében, akik erre közlekednek, mi megterveztettük a körforgalmi csomópontot, ennek az engedélyezési szintű terve elkészült, és amikor majd a rekonstrukcióra, majd a teljes körű rekonstrukcióra sor kerül, akkor már nekünk egy kész tervünk van, és van egy másik csomópontunk, ez pedig Sáriban az Inácsi vagy Besnyői úti kereszteződésünk, ahol ugye két iskola is van a sarkon az ötös út mellett, a Szent János Katolikus Általános Iskola és a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és egyébként is a sáriak szempontjából ez egy rendkívül fontos csomópont, a besnyőiekről nem is beszélve, akik Besnyő irányából jönnek, vagy akik ebben a csomópontban fordulnak ki az ötös autópálya felé, tehát ez is egy nagyon terhelt, forgalmas csomópont. Erre pedig elkészült egy lámpás és jobbra kikanyarodó sávos csomópontnak a terve, amire a közút kezelőnek még a Covid-járvány kitörése előtt volt egy ígérete.
1: Ma délután lesz a gyári Zrínyi Miklós általános iskolát érintő TBC megbetegedéssel kapcsolatos tájékoztató fórum. A fórumon részt vesz Nagy Renáta intézményvezető, dr. Rutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató, dr. Kis Csaba járási tiszti főorvos, valamint Balajti István országgyűlési képviselő. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Balajti István, a térség országgyűlési képviselője arra kérte az iskola intézményvezetőjét, hogy hívjon össze egy nyilvános szülői és pedagógusi tájékoztató fórumot, amelyen a tankerület, a népegészségügyi hatóság és az illetékes tüdőgondozó szakemberei is jelen vannak, hogy az érintettek közvetlenül tehessék fel kérdéseiket. Újra lesz lakója az úgynevezett Máltaháznak Ócsán. Ez az egyetlen épület, amelyet rövid, mindössze néhány éves ciklusokra ad bérbe az önkormányzat. Azért van erre szükség, mert ez az épület a Liget lakóparkban, ahol a választásokat bonyolítják az Alsó-Pakonyi város részben. A többi ingatlan 5 évre bérelhető pályázat útján. Paul Tamás polgármester mutatta be a pályáztatás módszerét.
2: A lakóparkban kint van egy épület, amit ma helyiek úgy ismernek, hogy Málta ház. Ebben a házban soha nem lakott senki, ez egy ilyen közösségi térként, közösségi helyként, fejlesztő házként működött tulajdonképpen, amikor devizahitelesek és olyan szociális helyzetben lévő emberek kaptak ott lakhatási lehetőséget bérlési formában. Aztán ez hosszú évek óta nem áll fenn, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen raktárhelyiségnek használták már az épületet az önkormányzat, és természetesen a választások is ott történtek meg, úgyhogy tettem javaslatot arra, hogy na, akkor most elérkezett az idő, vége volt a választásnak, pályáztassuk meg, és engedjünk ide valakit, hogy ide tudjon jönni. Úgyhogy ez is kikerül most pályázati kiírásba, ami nagyon fontos, hogy 2029-ben, elméletileg 2029-ben lesznek legközelebb választások, ugye önkormányzat és helyi választások, addig az időpontig írjuk csak ki a szerződést, tehát és ott nem lesz egy folytatólag lehetőség. Tehát ott, aki jön, annak ott lejár a szerződés, ki kell költözni, mert a házban ugye, mint választási körzeti központ, ugye ott történik majd meg a választás. Aztán majd újra ki fogjuk írni, tehát ez lesz az egyetlen olyan épület, ahol tulajdonképpen 2-3 éves ciklusokban lehet igénybe venni lakásbérleti lehetőséget. Az összes többinél persze, ahogy szokott lenni, az 5 éves táblatú. Ugye a pályázati rendszerünkről annyit kell tudni, hogy ez teljesen zárt, és én ezt azért kértem, hogy ilyen legyen, hogy se képviselők, se polgármester, se senki ne tudjon beleszólni pályázat menedébe, és semmiféle beavatkozást ne tudjon abba tenni. Úgyhogy ez úgy néz ki, hogy ki van írva a pályázat, a hatóságiroda vezetőjéhez érkeznek be a pályázatok, ő az, aki bontja ezeket a pályázati borítékokat, ő az, aki az összesítést csinálja, és a képviselőtestület, és én magam is polgármesterként akkor találkozunk ezzel, amikor a bizottsági anyag kiküldésre kerül. Addig nem. Tehát egyszerűen kizártam annak a lehetőségét, hogy bármilyen fajta visszaélés történhessen ebben az esetben, mert szerintem ez így helyes.
1: Megkezdődtek a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznai János tagintézménye bugyi sportpálya felújítási munkálatai. A beruházás keretében az aszfalt burkolat rekordtán borítást kap, hogy a gyerekek biztonságosan tudjanak mozogni a szünetekben és a testnevelés órákon. Új labdafogó hálót telepítenek a régi drótkerítés helyett. A kivitelezés várható befejezése június első hete. A projekt keretében két sportpályát is felújítanak Bugyin. A közösségi sportpálya felújítási program célja meglévő kültéri közösségi sportpályák felújítása, bővítése és a felújítást bővítést követően rendelkezésre álló legalább 15x28 méteres vagy legalább 20x40 méteres sportpályák rekordtámborítással történő ellátása. A költségek 50%-át finanszírozzák, a másik felét az önkormányzatnak kell állnia. A Bocskai István Református Oktatási Központ beleznai tagintézményében 19.852.000, még a Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 24.171.000 forint az elnyert támogatás. Mindkét pályán a rekordtámborítás mellett megoldják a vízelvezetést és újjáépítik a rétegrendet.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
10: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
11: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ma általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső országrészben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is kipattanhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
10: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
12: 93.4 Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: All right, Dad, you ready?
3: Hold on. Sáré, gá. Okay, ready.

0: nyitnak fel. A Kumánia gyógyfürdő szerdai akciója júniusig tart kedvezményes belépőkkel. A Murahalmi gyógyfürdő a helyi nyugdíjasoknak kínál egész napos kedvezményt május végéig. Az Aquarius élményfürdő és a Várkertfürdő szintén szenior kedvezményekkel készül. A Napfényfürdő, Aquapolis és a Barack gyógy és élményfürdő többféle hétköznapi akciót is kínál. A Turkevei termálfürdő pedig június közepéig biztosít rendszeres árengedményeket. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Robogunk is tovább a délelőtt felé, hiszen már 8 óra elmúlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy bele is kezdünk a mai lapozórába. Megnézzük, hogy az elmúlt 24 órában mi az, ami fontos és érdekes volt itthon, külföldön, gazdaság vagy bulvár tekintetében.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: És ez már a Lapozóra, csütörtökön reggel, és amit elsőként szemlézünk, az a külföldi vonatkozású hírek sora. Kezdjük a Telexnél. Itt arról írnak, hogy Magyar Péter első kormányfői útja Lengyelországba vezetett kedden, abban az országban, ahol 2,5 évvel ezelőtt nehezen megszerzett választási győzelem után került kormányra Donald Tusk. A polgári koalíció és koalíciós partnerei az illiberális államot 8 éven át építő jog és igazságosságot szorították ellenzékbe. Bár a hasonlóságok ellenére a helyzet sokban különbözik a magyarországitól, az EU-s pénzek gyors hazahozását célzó új magyar kormánynak érdemes figyelembe vennie, hogy az Európai Bizottság Lengyelország elmúlt 2,5 évéből is kiindulva kevésbé hajlandó arra, hogy pusztán a reformok ígéretére megnyíljanak a jogállamiság hiánya miatt évek óta elzárt csapók. Hogy mire lehet ebből következtetni, a Telex írásából kiderül. Az Origo pedig már arról ír, hogy hatalmas a bizonytalanság, hogy ki képviselhetné Európát a béketárgyalásokon. Amerika háttérbe vonulása után Európa előtt nehéz feladat áll, egyetlen kulcsfigurát kell találnia, aki képes asztalhoz ültetni az orosz és az ukrán felet. Bár a háttérben már megkezdődtek a találgatások a lehetséges közvetítő szereméjéről, kérdéses, hogy az uniós tisztviselők meg tudnak-e állapodni, vajon képes lesz-e az Európai Unió közös stratégiát kialakítani, vagy a belső viták és a bizalmatlanság miatt a békefolyamat még sokáig várat magára, teszik fel a kérdést, a választ megtalálhatod az Origón. És az Index foglalkozik azzal, hogy az amerikai szankciók miatt folyó egyeztetések ellenére sem közeledtek az álláspontok a MOL és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról. Alekszandr Vučić szerb elnök szerdán közölte, hogy nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. Belgrád szerint a legfontosabb kérdés továbbra is a pancsovai finomító teljes kapacitású működésének fenntartása, miközben az Egyesült Államok által elrendelt szankciók miatt sürgetővé vált az orosz részesedés sorsa.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 90.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Folytatódik tovább a Lapozóra, hazai vonatkozású hírekkel, információkkal. Az Indexről indulunk. Most Gaudi Nagy Tamás szerint súlyos szövegi értelmezési problémái vannak Magyar Péternek. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök keddi bejegyzésére szóló reakciója elérte a kényszerítés fogalmát. Emlékeztette arra a kormányfőt, hogy csütörtökön fontos tárgyalás lesz Szlovákiában. A keddi üzenetet követően ismét Magyar Péter szólította meg a kegyelmi üggyel kapcsolatban Gaudi Nagy Tamás. Az ügyvéd fenntartja a miniszterelnökkel kapcsolatos akkori álláspontját. A bejegyzés alatt hozzászólásban tűnt fel a kormányfő, aki azt írta, hogy csodálatos, akkor ügyvéd úr ezek szerint felhatalmazza a kormányt, hogy nyilvánosságra hozza a kegyelmi dossziéban lévő esetlegesen ön által jegyzett dokumentumot, igen vagy nem tette fel a kérdést, hogy hogyan folytatódott a párbeszéd, kiderül az Indexen. A Telex ír arról, hogy Pálinkás Szilveszter kabinetfőnök helyettes lesz a honvédelmi miniszter mellett. A jövőben kabinetfőnök helyettes lesz, tehát Ruszin Szenni Romulus mellett Pálinkás Szilveszter százados, derült ki a honvédelmi minisztert Facebook videójából. Elő is fogom léptetni, soron kívül, és meg is fogom fenyíteni. Az eljárásokat el is fogom indítani ellene, mert előzetes jelentés nélkül állt nyilvánosság elé, mondta Ruszin Szenni Romulus. Pálinkás Szilveszter az áprilisi választás előtt a Telex stúdiójában beszélt először részletesen a magyar honvédség helyzetéről, és elmondta például azt is, hogy a legnagyobb ütést a katonasságnak az a 2024-es kormányrendelet vitte be, amivel átírták a honvédek jogállását, és eltörölték a pótlékok, valamint a túlórák kifizetését. Tovább folytatódik az írása a Telexen. És az énpénzem.hu pedig azt írja, hogy beindult a TISZA, leállított végrehajtások, változó alaptörvény. A parlamenthez a TISZA frakció által már benyújtott törvényjavaslatok közül az egyik arról szól, hogy azonnali hatállyal leállítják a devizahitelesek ellen indított végrehajtásokat. Az állam visszaveszi a KEKVA vagyont, megszünteti a szuverenitás védelmi hivatalt, szabályozzák a parlamenti vizsgálóbizottságokat, egyúttal létre is hoznak 5 ilyet. A parlamenthez már benyújtott törvényjavaslatban azonnali hatállyal leállítják tehát a devizahitelesekkel még folyamatban lévő pereket és ellenük indított végrehajtásokat. Bújdosó Andrea, a TISZA frakció vezetője közösségi bejegyzésében hangsúlyozta, hogy több ezer család helyzetét érintő kérdésről van szó. A tervezetből kiderül, hogy az eljárások addig nyugszanak, amíg nem születik meg az új szabályozás. A már benyújtott csomag része az alaptörvény módosítása is. Ennek keretében valóra váltják a miniszterelnöki mandátum 2 ciklusban 8 évben korlátozásának ígéretét, megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, és kimondják, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVA vagyona továbbra is nemzeti vagyon, és egyúttal lehetővé teszik ezek megszüntetését.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: 8:59 után már is vagyunk tovább a menüajánlóval, és az első állomásunk most reggel, azaz a konyha lesz, ahol a mai napon erdélyi gombaleves készül burgonya gombóccal, a főétel paradicsomos káposzta sült oldalassal, illetve rozmaringos sonkával, sajttal töltött csirkemel, rizssel, friss salátával. A napi ajánlat zöldfűszeres joghurtban pácolt csirkecomfilé dollár burgonyával, friss salátával és rizsfel fújt gyümölcsragúval a desszert. A sári ABC-ben csontleves lesz házi májgombóccal a leves ajánlat, ezen kívül a menüben találtok székelykáposztát, akár tejfölösen, bazsalikos, paradicsomos csirkecombot, kukoricás, jázmin, rizssel. A napi ajánlat sült csülök gyöngyhagymás lilakáposztával, rozmaringos tört burgonyával, vagy pedig serdés Gordon Bleu fűszeres burgonya cikkel. És a szarvasbangóban a mai napon húsleves lesz a leves ajánlat. Cérdamentéltel, mátrai borzacska, jázmirizssel, kompottal az A menü, a B pedig csülkös pacal, pörkölt sósburgonyával és alma paprikával. A vegán ajánlat tavaszi teker csédes savanyú mártogatóval, a mentesételt vasalt csirkecomfilé sült édes burgonyával és vegán joghurtos kevert salátával, és a mai desszert szilvás mákos gőzgombóc vanília öntettel. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
9: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információk.
3: A kamerával a Föld körül előadásorozat következő alkalma május 29-én lesz 18 órakor, amelynek témája Vietnám múltja és jelene. Előadó Várajai Márton, nyugalmazott vietnámi követ, a helyszín pedig a Móra Ferenc Művelődési Ház Albert Hirsán, a Pesti út 85 szám alatt.
1: A Rádió Dabas
2: közérdekű információit hallott.

0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
2: A Rádió Dabas 93.4-en.
3: Gazdasági lapszemlével megyünk tovább itt a 93.4-en, és a Piac és Profit arról ír, hogy haldoklik a magyar Airbnb. Újabb belvárosi kerület jelentette be, hogy szabályozni kívánja a rövid távú lakáskiadást. A 8. kerületi önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szabályozási terveket, ezzel pedig a 9. kerület kivételével szinte mindegyik belvárosi kerület napirendre vette már a lakáshotelek kérdését. Budapesten továbbra is erősen belváros központú a rövid távú lakáskiadás. Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban közel 9800 társasházi lakás működik Airbnb jellegű szálláshelyként, azaz lakás hotelként, ezeknek több mint 80%-a pedig mindössze 6 belvárosi kerületben található. Ez azt jelenti, hogy miközben Budapest egészében a lakásállomány 1%-a érintett a rövidtávú kiadásban, az első, 5., 6., 7., 8. és 9. kerületben ez az arány több mint 4%. További részletek a Piac és Profit oldalán a témában. Aztán az Index arról ír, hogy megszűnt az ukrán agrártermékek importtilalma, a gazdák Magyar Péter kormányától követelik a megoldást. A háborús veszélyhelyzet május 13-ai megszűnésével hatályát vesztette az a 2023 óta élő szabályozás is, amely tiltotta több ukrán agrártermék behozatalát. Az új országgyűlés a veszélyhelyzeti rendeletek egy részét törvényi szintre emelte, az ukrán importtilalmat azonban nem, így jogi értelemben jelenleg nincs akadálya az ukrán gabona, baromfi hús vagy tojás behozatalának. A maga szerint a magyar gazdák már most nyomására kerültek, a szövetség a tilalom törvénybe foglalását kéri, a Fidesz pedig törvényjavaslatot nyújt be az ügybe. Ezzel foglalkozik tehát az Index, és a 24.hu ír arról, hogy 2 igen, 3 nem és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT nevű közmédia cég vezérigazgatójának éves beszámolóját a cég tulajdonosi jogait gyakorló közszolgálati közalapítvány közszolgálati testülete, erről értesült a Telex. A lap szerint az eredmény példátlan, mert eddig még soha nem fordult elő ilyesmi, hogy a vezérigazgató beszámolóját nem fogadták volna el. Egyébként Altorja Janita beszámolója arról szól, hogy a médiaszolgáltató eleget tette a törvényben megfogalmazott elvárásoknak a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaira és alapvető elveire vonatkozóan. A Duna médiaszolgáltató a közszolgálati tévé és rádiókat, illetve az MTI-t magába foglaló közszolgálati médiaszolgáltató cég, amelynek mint megrendelőnek a közmédia másik entitása, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap legyártja a közszolgálati műsorokat. További részletek a 24.hu-n.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
2: A Rádió Dabas 93.4-en.

0: az óra. Lényegre törő újságmustra.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. Az otthon hangja.
2: Folytatjuk tovább a lapozórát, méghozzá bulvár hírekkel. Blikről hozok három írást. Mészáros Bende története jól példázza, hogy a magánéleti nehézségek ellenére is lehet előre tekinteni és új célokat kitűzni. Bár a szakítás utáni időszak tele van fájdalmas pillanatokkal, ő igyekszik a jövőre koncentrálni, és nem hagyja, hogy a múlt árnyékot vessen a terveire. A Zsigmond Dangival közös baráti kör és a szakmai kapcsolatok fenntartás ugyan kihívásokkal jár, és érzékenyen érinti, hogy az ex-e tovább lépett, mégis próbál helyt állni minden területen. Erről írt tehát a Blick. Szintén itt olvasott arról, hogy távozott a Magyar Ritmikus Gimnasztikai Szövetség Technikai Bizottságának elnöke, Dajcs Lazsányi Erika. Számolt be erről a Magyar Hang. A sportágat az elmúlt években óriási botrányok tarkítják, több sportoló is visszásságokról számolt be. Ahogy arról már korábban beszámolt a Blick, 2024 végén a Szabad Európa írta meg, ha az egyik budapesti egyesületnél dolgozó jó kapcsolatokkal bíró szakembert ért vádakat. A lap forrásai szerint az évek során számos nemzetközi sikereket elért, és válogatott sportoló hagyta abba a sportot a tréner miatt, aki megalázó, személyeskedő, káromkodással teli nyelvezetet használt sokszor kiskorú sportolókkal is, sőt időnként rángatta, megszorította, lögdöste őket, de volt olyan szülő is, aki szerint a túl szigorú diétáztatás és a túlterhelés eredményezte, hogy a lányuk többszörös fáradásos csonttörést szenvedett. További részletek szintén a Blikkben. És itt olvashatsz arról is, hogy az anyaság nem csak új szerepet hozott Weiss Fanni életében, hanem a konyhában is magabiztosabbá tette. Bár korábban nem tartotta magát konyhatündérnek, a kisfia születése óta egyre többször ragadt fakan alatt. A mindennapok azonban korán sem csak a főzésről szólnak, hiszen a mindössze másfél éves Benny rengeteg figyelmet és törődést igényel, sőt az is kiderült, hogy egyszerre két nyelvet tanul.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Közlekedési infókkal zárjuk, illetve kezdjük már a következő órát, hiszen 9 óra elmúlt 1 perccel. Az M0-as autó déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon több jármű karambolózott. A 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, de több kilométeren torlódás alakult ki. A keleti szektorában pedig Pécel térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion vesztegel. Az 52-es kilométernél a külső sávot nem lehet használni. Aztán az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhatyán előtt a szalagkorlátot javítják, a 38-as és a 39-es kilométer között csak a belső sáv járható, itt is torlódás alakult ki.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Orbán Anita lecseréli a varsói nagykövetet, megkapta a fizetési felszólítást a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Kedvezményekkel várják a látogatókat a fürdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetet.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Orbán Anita

0: Korábban a lengyel sajtó arról írt, hogy így Gyártó István diplomáciai bojkot alá került állomáshelyén az Orbán kormány barátságtalan lépései miatt. Varsó már arra is felkészült, hogy kiutasítják. Súlyog Tamás államfő 2 éve bízta meg a diplomatát Magyarország varsói nagykövetségének vezetésével. Így Gyártó István korábban kijevi, bukaresti, moszkvai nagykövet volt, de ő felelt a keleti nyitásért is. Kármán András pénzügyminiszter szerdán felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét. A lépés illeszkedik a hatóság felső vezetésében az elmúlt hetekben lezajlott személyi változások sorába, jelentette a Telex. A miniszter tájékoztatása szerint Demeter Tamás pénzügyőr altábor nagy feladatkörét, a felmentéssel egy időben Domokos Ferenc dandártábornok, a bűnügyi főigazgatóság vezetője vette át. Ezzel biztosítják a szakterület zavartalan működését. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt átvette a Magyar Államkincstár határozatát, amelyben felszólítják a pártot a 686 millió forintos állami kampánytámogatás visszafizetésére. Az MKKP nem érte el az 1%-ot a parlamenti választáson, így vissza kell fizetniük az összeget, amiből 464 milliót költöttek el. A párt gyűjtésbe kezdett, de csak 140 millió forint jött össze. Nagy Dávid arról tájékoztatta a Népszavát, hogy tervezik megtámadni az Államkincstár határozatát a bíróságon. Azt azonban még nem tudta megmondani, hogy milyen indokkal teszik azt. A hazai fürdőkben a szezon előtti időszakban több helyen is jelentős, akár 20-50%-os kedvezményekkel várják a látogatókat, így érdemes kihasználni a május végétől június közepéig tartó előszezont, írja a Termál Online. A Bogácsi gyógyfürdő hétköznapokon például külön díj nélkül engedi használni a fedett élménymedencét, míg hétvégén felárat számolnak fel. A Kumánia gyógyfürdő szerdai akciója júniusig tart kedvezményes belépőkkel. A Murahalmi gyógyfürdő a helyi nyugdíjasoknak kínál egész napos kedvezményt május végéig. Az Aquarius élményfürdő és a Várkertfürdő szintén szenior kedvezményekkel készül. A Napfényfürdő, Aquapolis és a Barack gyógy és élményfürdő többféle hétköznapi akciót is kínál. A Turkevei termálfürdő pedig június közepéig biztosít rendszeres árengedményeket. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Sűrű lesz a mai délelőtt itt a 93.4-en a sztereóba, hiszen több vendégünk is érkezik majd a stúdióban. Elsőként Alsó-Némedire fogunk ellátogatni, majd beszámolunk egy érdekes versenyről. Fiatalok érkeznek majd a stúdióba, illetve 10 óra után Tatár-Szentgyörgyre fogunk ellátogatni. Megnézzük, hogy az elmúlt időszakban mi az, ami ott történt, miről tud nekünk polgármester úr beszámolni, úgyhogy érdemes velünk tartani, és hogyha van kérdés, ne fogjátok vissza magatokat, bármelyik témához hozzá lehet szólni. 29-es körzet 562-562 a telefonszám, illetve lehet nekünk üzenni a Rádió Dabas Facebook oldalán is.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Ez a Stereo, és meg is érkezett első vendégünk, dr. Tüske Zoltán, alsónémedi polgármester, akit köszöntök is a műsorban, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
3: És az aktualitás, amiről most beszélgetünk, az egy pályázat, egy beruházás, ami a héten zárult le, egy új intézménnyel bővült alsónémedi, erről fogunk beszélgetni, hiszen ennek megtörtént a héten az átadója, miről is volt szó pontosan.
4: Így van, egy nagyon örömteli eseménynek lehettek tanúi, akik eljöttek. Kedden, tegnap előtt 10 órakor volt az alsónémedi új bölcsödének a ünnepélyes megnyitója, hogy úgy mondjam. A bölcsöde már működik, hiszen tavaly elkészült nyáron az épület, azonban a használatba vételi engedély beszerzése elég sok időt vett igénybe, illetőleg ezt követően a Váci Egyházmegye szamaritánus intézmény fenntartó központjával a korábbi mini bölcsödékre kötött feladatátruházási szerződésünk módosítása, illetőleg a működési engedély módosítása ismételten időbe került, de végül is az idei év januárjától megindult a gyermekek beszoktatása ebbe az új bölcsödeépületbe. Azt kell tudni erről az új bölcsödeépületről, hogy ez egy 165 négyzetméteres földszinti építmény, egy csoportszobás, 14 gyermek elhelyezésére alkalmas. A pályázat során olyan mintatervet vettünk alapul, amelyet használni kellett, amely lehetővé teszi azt, hogy egyébként, ha a későbbiek során szeretnénk további egy csoport szobát megvalósítani, akkor hozzá lehet ehhez az épülethez építeni, és a területet is úgy választottuk meg, hogy ugye van hely ennek az épület bővítménynek. Úgyhogy azt szeretném az épületről elmondani, hogy egy megjelenését és gépészetét tekintve egy nagyon modern épületről beszélhetünk. Szerintem méltó a környezetéhez, az ott elhelyezkedő új orvosi rendelőhöz, és hát ezen túl energiatudatos építészeti megoldásai vannak, így az Európai Uniós klímacélok teljesítéséhez is hozzájárulnak. Az épület közel nulla energiaigényű, megújuló energiát használunk az üzemeltetéshez, hőszivattyúkat és napelemet, ami hát nyilvánvalóan a későbbiek során az üzemeltetésben jelentős előny lesz. Az építmény összességében berendezve kerttel mindennel együtt 350 millió forintba került, tehát azért nem egy apró beruházásról beszélünk, alsónémedi életében pedig különösen így van ez. Ehhez kaptunk mindösszesen 210 millió forint visszanemtérítendő támogatást. Az RRF új bölcsöde építése alsónémedin elnevezésű pályázat keretében. A visszanemtérítendő összegből 165 millió forint európai uniós forrás, míg a fennmaradó 45 millió forint hazai forrás volt. A beruházás a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósulhatott meg. Úgyhogy nagy örömmel néztük végig a kis ünnepségünk után a gyerekekkel feltöltött intézményt, és hát bízunk benne, hogy hozzájárul a gyerekeink egészséges fejlődéséhez ez az intézmény a nevelőkkel együtt, illetőleg hát egy nagyon fontos további cél volt a bölcsödével, hogy a szülők, és itt elsősorban nyilván az anyukákra, a hölgyekre gondolok, az ő foglalkoztatási esélyeiknek is jobbak a lehetőségei, hiszen őket így a gyermekük elhelyezésével tudjuk támogatni, hogy a munka világába vissza tudjanak térni.
3: 14-es létszámmal indult el, tehát az új bölcsöde. Mennyire telített már, hiszen ugye már
4: működik? 100%-ban. 100%-ban, viszont eddig 32 férőhelyes volt a mini bölcsödénk. Ott hosszú lista várta a gyerekeket intézménybe adni szerető szülőket. Most viszont ez a lista nagyjából megszűnt, ez a várólista megszűnt, és ha azt veszük alapul, hogy az idei évben reményeim szerint megindul a szintén állami pályázati pénz felhasználásával és uniós pénz felhasználásával megépülő óvodánk bővítése a Rákóczi úti telephelyén egy csoportszobával és egy tornaszobával, ami 25 gyermek elhelyezésére ad lehetőséget, akkor ha az intézményvezetők megfelelőképpen kommunikálnak egymással, ami eddig is, mondhatom azt, hogy felhőmentesen működött, zavartalanul, akkor középtávon is megoldottuk Alsó-Némedin a kisgyermekek elhelyezését és nevelését, tehát mind a bölcsödei férőhely nőtt ezzel a 12 fővel, és ha jövő évben elkészülne az óvoda bővítés, akkor pedig az óvoda is bővülne 25 fővel, tehát mondhatjuk azt, hogy összességében ez egy középtávú biztonságot jelent a településnek.
3: Itt azért szóba került a bővítési lehetőség, de akkor az előbb említett a polgármester, hogy nagyjából most kiegyensúlyozott az a lista, akik ugye várakoztak a bekerülésre, úgyhogy most talán megoldott. Kell azért gondolkodni itt a bővítésen? Nyilván most azért még pályázatok nem nagyon vannak, talán ugye közeljövőben megjelenhetnek ilyenek. Kell azért erre gondolni?
4: Én szerintem kell gondolni erre, mert azt tapasztaljuk, hogy Alsó-Némedi lakossága folyamatosan, stabilan növekedik, jönnek beköltözők, agglomerációs település vagyunk, tehát jönnek az új lakók Alsó-Némedibe. Az elmúlt 5 év során olyan 500 fővel nőtt Alsó-Némedi lakossága, és ha a kiköltözőket vesszük alapul, akkor a nagy részük fiatal házas, egy vagy több gyermekkel, vagy vállalással, ugye úgy tudta megvenni, hogy ezt a családtámogatási komplex rendszert alkalmazták a saját életükbe, így tudtak vásárolni vagy újonnan megépített lakóházat, vagy éppen telket, és arra építkeztek. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a gyermekvállalási kedv ösztönzése azt fogja eredményezni, hogy ez a férőhely, ami jelenleg nekünk van, ez is mondjuk egy 5 éves, 7 éves időtávon belül ismételten kevés lesz, ismételten várakozó lista fog kialakulni, és hát bízunk benne, hogy addigra vagy pályázati forrásból, vagy ha ez nem sikerül, akkor önerőből megpróbáljuk bővíteni majd, kihasználva ezt a lehetőséget, a jelenlegi egy csoportszobást, kettő csoportszobás bölcsödére.
3: Mennyire szigor egyébként a létszám kifejezetten Alsó-Némedire, és mennyire keresik esetleg a lehetőséget a környező településen élők, ahol mondjuk nincs például bölcsöde?
4: Nem tudunk környező településről felvenni, csak nagyon szűk körben, meg adott szituációkban, ha éppen van egy szabad hely, de nincs csak kivel Alsó-Némediről feltöltsük. Tehát azt kell tudni, hogy mind az óvodások esetében, mind pedig a bölcsöde esetében az első dolog a lakcímkártya. Tehát nézzük azt, hogy vajon Alsó-Némedi állandó lakos-e az adott család, az adott gyermek. Ez alapvetően meghatározza a gyermeknek a sorrendjét az elhelyezendők között.
3: Beruházások akkor még lesznek, ugye akkor ilyen tekintetben tehát bővül az óvoda, és hát későbbiekben akkor valószínűleg beszélgetünk majd a bölcsőde bővítéséről is. Most egy ilyen rövid beszélgetésre volt időn, köszönjük szépen!
4: Én is köszönöm!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
8: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
9: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rossi.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
4: Már is folytatódik tovább a műsor itt a 93.4-en, és benépesült a stúdió fiatalokkal, mert hogy Encsen rendezték meg az országos Darts Matek szuper döntőt, és vendégeink ott jártak. Sziasztok! Mutatkozzatok be, illetve, hogy honnan is érkeztetek, azt is mondjátok el.
5: Táborfalváról érkeztünk, és én Gazsóanna vagyok.
6: Én Béni Adél vagyok.
7: Én Horváth Zsombor vagyok.
8: Én Kovács Kristóf Ferenc vagyok.
4: Sziasztok! Darts Matek versenyen voltatok. Szerintem kezdjük azzal a beszélgetést, hogy pontosan mi is ez a Darts Matek, hogyan kell elképzelni?
5: Egy ilyen applikáció, amiben ilyen matekos és dartsos kérdések vannak, hogy például egy darts puzzle, amiben ki kell rakni a darts táblát, vagy jelennek meg számok, és meg kell keresni a darts táblán.
4: És hogyan készültök erre a versenyre? Illetve hogyan ismerkedtetek meg egyáltalán ezzel a, nem is tudom, minek nevezzük ezt a darts matekot?
5: Hogy először úgy másodikba vagy elsőbe kezdhettük, és akkor mindig a gépen csináltunk az osztállyal ilyen dolgokat, és dobáltunk, és azután tavaly kezdtük el a versenyt.
4: Hogyan zajlik a felkészülésetek? Nyugodtan.
6: Tanul, például vannak lapok, amiről tanulni kell az elméleti feladatokra, meg gépeken gyorsasági feladatokra.
4: Fiúk, ti hogy készültetek?
6: És még a táblára is kell dobálni, és egyre ügyesebbnek kell lenni.
4: És akkor hogy képzeljük el ezt? Hogy zajlik maga a verseny? Tehát, hogyha ti vagytok mondjuk éppen versenyben, akkor mi történik?
5: Az, hogy első körben mi dobáltunk, hogy kaptunk először 3 nyilat, ledobtuk.
4: Tehát úgy, mint a darts játéknál, igen. Dobni kell a nyilat, igen?
5: Azután még egyszer ledobtuk a sajátunkat, odaadtuk a többieknek, és hozzáírták a pontjainkhoz, és azután megcsináltuk a feladatokat, amik ilyen már számolósak voltak. Lementünk egyénibe számolni, és jöttek az elméleti feladatok.
4: Az elméleti feladatoknál egyébként milyen kérdések szoktak előjönni, vagy mivel kapcsolatos kérdések?
6: Például mondjuk matek kérdések.
5: Vagy dartsbert.
6: Mondjuk egy példát?
4: Mondj, nyugodtan, persze, igen.
6: Mondjuk igaz-hamis, és megkérdezték az egyiknél, hogy a első televíziós ilyen igazi verseny mikor volt. Azt írták, hogy 1978-ban, de 1992-ben, és hamist írtunk rá.
4: Ó, hát akkor ez nem volt akkor jó válasz. Ugye a verseny az Encsen volt a héten. Hogyan zajlott? Milyen élményeitek van?
5: Nagyon jó volt.
6: Például volt ott fagyizás.
4: Fiú?
7: Volt kint ilyen tollasozás.
5: Volt játszótér is. Meg ilyen hokiszerű élmény is, amit nem igen játszottunk, hanem egy ilyen baseball.
4: Tehát akkor nem csak a versenyről szólt, hanem hogy jól is érezzétek magatokat. Igen. Ugye máshonnan is érkeztek nyilván osztályok, illetve versenyzők. Mennyire sikerült velük megismerkedni?
5: Végül is voltak a Lánchíd iskolaiak is, és őket már ismertük.
6: Igen. Például voltak ott negyedikesek, és megdicsértük őket, ők is végül is értek el helyezetben az első ötben, de nem gondoltuk volna, hogy mi elsők lettünk.
5: Igen.
4: Miért? Miért nem gondoltátok, hogy ti lesztek?
6: Azért, mert mi a harmadik-negyedik korosztályban vagyunk, és nagyon ügyesek voltak a többiek is, és mi azért nem gondoltuk bele, mi már az ötödik helynél azt hittük, hogy nincs esély.
5: Igen.
6: És egyszer csak zajlott. Elsők lettünk.
5: Fantasztikus érzés volt.
6: Nagyon jó.
4: Kérdések azok mennyire voltak mondjuk nehezebbek, vagy mondjuk ez a verseny szellem, ez a versenyhelyzet mennyire nehezítette mondjuk nektek a tudásnak a bizonyítását?
6: Nem volt annyira nehéz.
4: Nem volt nehéz. Nem. Tehát ugyanolyan volt, mintha mondjuk ott a suliba gyakorolnátok, úgy vettétek.
6: Igen, hasonló.
5: Igen.
4: Többieken hogy láttátok? Nekik nehéz volt szerintetek?
6: Szerintem mindenki nagyon ügyes volt, és mindenki.
4: Mindenki élvezte a versenyt. Igen. Srácok, ti hogy éreztétek magatokat a döntőben?
0: Nagyon jól.
4: Nektek volt valami, nehézség a döntőben?
0: Hát inkább a dobálás volt, mert hogy pontosan kellett dobni.
8: A dobás volt a nehéz.
4: Egyébként tényleg, hogyha ezt nézzük, akkor maga dobása neheze, vagy azok a tudás alapú kérdések, amik hozzá kapcsolódnak? Melyik szokott nektek problémát okozni?
6: A dobálás.
0: Inkább a dobálás.
5: Nekem jobbára a dobálás, meg van olyan, amikor volt olyan az elméleti feladatban, hogy össze kellett húzogatni, hogy melyikre igaz.
4: És miért pont a dobás az, ami nektek nehéz? Hát,
6: mi még nem vagyunk benne nagyon jók, de jókat dobunk attól még.
5: Igen.
4: És mi a cél? Mi a további?
5: Az, hogy a táblára
0: oda, hogy legalább a táblába belemenjen.
5: Tavaly nagyon-nagyon nem voltunk jók.
6: Jók voltunk, de nem a legjobb volt a dobálás, meg a gyorsasági feladat.
5: Azt se tudtuk, hol áll a fejünk.
6: Igen.
0: Igen, mert másodikosok
6: voltunk. Újra próbáltuk, és egyszer csak sikerült elsőnek lenni.
4: Mennyit kell készülni egyébként egy ilyen versenyre?
5: Eléggé sok.
0: Elég, nagyon sokat, nagyon sokat.
4: Ez heti szinten mennyi plusz órát
5: minden
4: jelent?
5: Minden nap.
6: Olyan 2-1 órát.
4: És akkor külön a tudásra is készültök, illetve külön akkor a dobásra is gondolom.
5: Igen. Mert külön gyakorlunk erre a ilyen óriási táblán is.
4: Célok jövőben, akár tovább tanulás tekintetében, esetleg sport felé fogtok majd elmenni, hogyha már a darts részét nézzük, vagy a matematika lesz majd inkább, amivel szeretnétek jobban foglalkozni, vagy teljesen más célok vannak?
5: Nekem jobbára mindkettő tetszik, de még nem gondoltam annyira nem ki volt az életem.
6: Hát én is hasonló, de szerintem én szeretnék maradni ebbe a gyorsasági darts-matek feladatokban.
0: Én is szeretnék ebbe a darts-matekos, a gyorsasági feladatos játékba
8: maradni. Én is szeretnék ebben maradni.
4: Na hát akkor mindenkinek megvannak már a céljai. Igen. Lassan vége a sulinak. Nyáron is azért kell majd foglalkozni ezzel?
6: Hát most nem kell olyan sokat, most itt az ideje picit pihenni nekünk is, de attól még foglalkozhatunk a dobással otthon, meg ilyesmi.
4: Hogy fog telni a nyár nálatok?
5: Hát nálam csupa táborral, és néha lesz olyan, hogy otthon leszek a testvéreimnél is, ott fogok aludni, és illetve a mamámnál is.
6: Mi most nyáron kétszer fogunk utazni. Meg még egy táborba is fogok menni.
0: Fiú. Én holnap elmegyek a Németországba, és nekem is a nyár csupa táborból és pihenésből fog állni.
8: Nekünk a nyár az abból fog állni, hogy sokat vagyunk kint, játszunk, és ilyenek.
4: Na, szuper, akkor lesz idő kipihenni majd ezt az izgalmat, ami ugye rátok várt a héten. Igen. Gratulálunk az eredményhez, köszönjük. És akkor ugye ősszel folytatjátok tovább felkészülést, és akkor jövő évben is megmérhetitek magatokat.
5: Igen.
4: Szuper, köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és gratulálunk az eredményhez.
5: Köszönjük.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtőjátékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker! Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallás.
5: Az óra vége, már is kinézünk az utakra, mondom a legfrissebbeket az útinfon tájékoztatás alapján. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán és Sörkény között munkavégzés miatt 8 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Aki teheti, az az 5-ös főúton kerülhet. Az N0-as autó déli szektorában Szigetszent Miklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon több jármű karambolózott. A 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, de több mint 7 kilométeres torlódás alakult ki, és az M0-as autót keleti szektorában, Pécel térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion vesztegel, az 52-es kilométernél a külső sávot nem lehet használni.
6: Orbán Anita lecseréli a varsói nagykövetet. Megkapta a fizetési felszólítást a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Kedvezményekkel várják a látogatókat a fürdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News.
8: Magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét. Ez így Gyártó István lecserélését jelenti. Orbán Anita egyértelművé is tette, hogy megújulnak a magyar-lengyel kapcsolatok, ami új megközelítést kíván. A megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban. Korábban a lengyel sajtó arról írt, hogy így Gyártó István diplomáciai bojkot alá került állomás helyén az Orbán kormány barátság talán lépései miatt. Varsó már arra is felkészült, hogy kiutasítják. Súlyog Tamás államfő 2 éve bízta meg a diplomatát Magyarország varsói nagykövetségének vezetésével. Így Gyártó István korábban kijevi, bukaresti, moszkvai nagykövet volt, de ő felelt a keleti nyitásért is. Kármán András pénzügyminiszter szerdán felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét. A lépés illeszkedik a hatóság felső vezetésében az elmúlt hetekben lezajlott személyi változások sorába, jelentette a Telex. A miniszter tájékoztatása szerint Demeter Tamás pénzügyőr altábor nagy feladatkörét, a felmentéssel egy időben Domokos Ferenc dandártábornok, a bűnügyi főigazgatóság vezetője vette át. Ezzel biztosítják a szakterület zavartalan működését. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt átvette a Magyar Államkincstár határozatát, amelyben felszólítják a pártot a 686 millió forintos állami kampánytámogatás visszafizetésére. Az MKKP nem érte el az 1%-ot a parlamenti választáson, így vissza kell fizetniük az összeget, amiből 464 milliót költöttek el. A párt gyűjtésbe kezdett, de csak 140 millió forint jött össze. Nagy Dávid arról tájékoztatta a Népszavát, hogy tervezik megtámadni az Államkincstár határozatát a bíróságon, azt azonban még nem tudta megmondani, hogy milyen indokkal teszik azt. A hazai fürdőkben a szezon előtti időszakban több helyen is jelentős, akár 20-50%-os kedvezményekkel várják a látogatókat, így érdemes kihasználni a május végétől június közepéig tartó előszezont, írja a Termál Online. A Bogácsi gyógyfürdő hétköznapokon például külön díj nélkül engedi használni a fedett élménymedencét, míg hétvégén felárat számolnak fel. A Kumánia gyógyfürdő szerdai akciója júniusig tart kedvezményes belépőkkel. A Murahalmi gyógyfürdő a helyi nyugdíjasoknak kínál egésztő hétköznapokon például külön díj nélkül engedi használni a fedett élménymedencét, míg hétvégén felárat számolnak fel. A Kumánia gyógyfürdő szerdai akciója júniusig tart kedvezményes

0: A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 3:05 perccel, hamarosan folytatódik tovább a sztereó, méghozzá ebben az órában Tatár-Szentgyörgyre fogunk ellátogatni. Szeufner József érkezett már a stúdióba, település polgármestere, vele fogunk beszélgetni. Hogyha lenne kérdés, 29-es körzet 562-562 a számunk, illetve továbbra is ott van Facebook oldalon, oldalunk, ahol üzenhettek.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Sztereó.
1: Sztereó.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
0: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Ez a Sztereó továbbra is folytatódik tovább, egy újabb vendégünk van, méghozzá Szeofnár József, Tatár Szent György polgármester, akit köszöntök is a műsorban. Szia!
4: Szervusz Krisztián, köszöntöm a rádió hallgatókat!
3: Van miről beszélgetnünk, hiszen az elmúlt időszak ugye nagyon sok minden történt, nem csak település szinten, hanem ugye országos szinten is, úgyhogy kezdjük először ezekkel a témákkal. Túl vagyunk a választásokon, és azért itt a régióban is elmondható, hogy a településeken igen intenzív volt a választásra jogosultaknak a részvétele. Tatár Szent György esetén mi az, ami elmondható, illetve hogyan értékeled az eredményt?
4: Igen, Tatár Szent Györgyön mindig magas a részvétel, tehát én amióta polgármester vagyok, 2010 óta minden egyes alkalommal magas volt a részvétel. Közel van mindig az országoshoz, sőt volt olyan, amikor annál többen részt vettek a Tatár Szent Györgyi választásokon, és hát ez egy egész faramúci helyzet itt, hiszen országosan nagyon nagyot nyert a Tisza párt, azonban Tatár Szent Györgyön egy 60%-os Fidesz győzelem született, és egy 33%-os Tisza eredmény született. Sokan kérdezik, hogy ez hogy történhetett, próbálják meg elemezni. Én magam is nyilván megnéztem az eredményeket, próbálom elemezni, hogy mi történt, és nem szeretnék senkit sem, tehát sem a térségben lévő kollégákról, senkiről sem véleményt mondani, hogy itt mi történt, és a többi településen miért történt másképp. Én magamat elemezve, illetve Tatár Szent Györgyöt elemezve jutottam bizonyos összefüggésekre. Mégpedig, hát én ezt úgy mondanám, hogy amikor egy mozdonyvezető, van egy tiszás mozdonyvezető, és a szerelvényt neki utasokkal, ennek a szerelvényen csak másodosztályú kocsik vannak, tehát nincs megkülönböztetve egy ember sem, mindenki ugyanolyan értékű, és ezeket az utasokat A és B pontba át kell vinni, akkor a tiszás mozdonyvezetőnek minden utast át kell vinni, nem válogat, tehát a fideszes utast is, a tiszás utast is, a DK-sat, mindegyiket. Ha fideszes a buszsofőr, akkor ugyanez vonatkozik a buszjáratra is, tehát A-ból B-be át kell vinni mindenfajta típusú utas. Nem nézheted azt, hogy milyen utas ül ezen a buszon, vagy ezen a vonatszerelvényen, mindenki ugyanolyan értékű. Nálam

0: elsődleges szabály azt a Tesszentgyörgyön, hogy nagyon érdekes, hogy magas arányban nyert a Fidesz, de a településen a Fidesz, mint párt, mint politikai párt sosem volt jelen. Tehát ott voltam én, mint fideszes polgármester, de soha nem volt rá erőszakolva, és soha nem is volt igazából kommunikálva, hogy én fideszes polgármester vagyok, és én csak a Fidesz, és csak a Fidesszel lehet. Tehát ilyen nem történt. Én mindig mindenkire úgy tekintettem, mint egy választópolgárra, mint egy állampolgárra, és úgy tekintek a mai napig, akik közül mindenki ugyanannyit ér. Az egy másik történet, hogy én tartozok egy politikai közösséghez, vagy egy politikai családhoz, aki most nyilván egy hatalmas önreflexión kell átesnie, és vagy meg tud újulni, vagy nyilván akkor a történelem kosarában végezzük, de nálam ez nem működik, nálam tatárszentgyörgyi emberek vannak. Mindenki tudja rólam, hogy hova tartozom, úgyhogy ezt nem kellett senkire se ráerőszakolni. A másik fontos dolog, hogy én a tatárszentgyörgyi emberekkel mindig őszinte vagyok. Van egy Robert Schuman nevezetű politikus, ő volt az Európai Uniónak az atya, én nekem nagy példaképem ő, és ő mondta azt, hogy kétféle politikus létezik, a hazug spekulatív, vagy az őszinte spekulatív. És itt a spekulációt most egy emberi okoskodásra, egy politikai okoskodásra kell gondolni, nem egy negatív dologra kell gondolni a spekuláció alatt. Hát nyilván emberek vagyunk, helyezkedni kell, lobbizni kell, tehát ki kell harcolni egy adott településnek, vagy akár önmagunk számára is az előnyöket, és ez a kettő nálam magasan érvényesült, és érvényesül a mai napig, tehát én a tatárszentgyörgyi állampolgárokkal és a tatárszentgyörgyi emberekkel őszinte vagyok. Mindenben. Ha nemet kell mondanom, akkor nemet mondok. Ha igent kell mondanom, iget mondok, tehát igen van, nem van, és nincs ilyen, hogy lehet, ugye ezek a politikai lustaság, politikai nyugalom, hogy hát olyan választ adok, hogy ő is, meg én is jól járjunk, de végül is aztán nem tudok segíteni. Tehát ha valaki bejön hozzám segítséget kérni, akkor én azt őszintén megmondom, hogy tudok-e segíteni, vagy nem tudok segíteni. Az egy másik történet, hogy nagyon-nagyon széles a skála. Tehát sokszor olyan ügyekben is segítek, vagy segítünk a kollégáimmal, ami igazából már nem önkormányzati feladat, de mi elhatároztuk anno 2010-ben, és főleg aztán 14 után, hogy egy szolgáltató önkormányzat vagyunk, így is működünk, így gondolkodunk, és így állunk hozzá az emberekhez. A másik a spekuláció, vagy a politikai okoskodás, az pedig az, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 évben négyszer volt kétharmada a Fidesznek, ezt a négyszer kétharmadot én bőségesen ki tudtam használni, és azt gondolom, hogy jó lobby munkát végeztünk. Ehhez kellettek azok a kollégák és azok a szakemberek, akik ezekhez az elnyert pályázatokhoz vagy eredményekhez előkészítették az anyagokat. Ez jól működött, ez a csapat van most is. Nyilván kormányváltás van, országgyűlési képviselőúrral találkoztunk, megbeszéltük a problémákat, feladatokat. Én azt gondolom, hogy fogunk tudni együttműködni az elkövetkezendő időszakban. Megkérdezték többen, hogy fordulok-e. Hát emberek vagyunk. Szerintem, aki ismer engem, az pontosan tudja, hogy nem fordulok, de ebben a térségben volt egy polgármester úr, úgy hívták, hogy Kovács István. Sajnos már nincs közöttünk, Őrkénnek volt a polgármestere hosszú időn keresztül, és én azért szerettem vele dolgozni, mert köztudott, hogy ő egy baloldali polgármester volt. Én meg egy jobboldali polgármester vagyok. És sosem volt közöttünk úgymond diszharmónia. Tehát ő az maradt, aki volt 40 évvel ezelőtt is, így kiszámíthatóak voltunk egymás számára, tudtunk nagyon gördülékenyen és nagyon jól együttműködni. Azok, akik forgolódnak, aki most fordul, az egy picit rosszabb lesz a helyzet, vagy nem olyan lesz a helyzet, ami neki, akkor megint fordulni fog. Tehát a kiszámíthatatlan emberekkel, ha most fölteszem ezt a kérdést neked, Krisztián, vagy bárkinek, a kiszámíthatatlan emberek ki szeret dolgozni? Nem szeret senki sem dolgozni. Én azt gondolom, és ezt a képviselő úrnak is elmondtam, hogy velem, aki nem forgolódok, biztos jobban fog járni a munkavégzés szempontjából és a közös célok elérése szempontjából, mint azokkal, akik most forgolódnak hirtelen és keresik és helyezkednek. Egyébként is megvan a fő cél, Tatárszentgyörgy előre haladása és jövőjének megteremtése és erősítetése. Tehát ez a mi közös feladatunk.
1: Igen, ez lenne a következő kérdés. Ugye Hende Mátiról van szó, aki a térségnek az országgyűlési képviselője, így hát ugye Tatárszentgyörgy érdekeit is kell, hogy képviselje az országgyűlésben, a parlament. Említetted, hogy megtörtént az egyeztetés. Vannak-e olyan célok, olyan pontok, amiben feltétlenül szükség van majd az ő támogatására, akár település szinten, akár mondjuk kisebb régió szinten, tehát mondjuk több települést érint, ami mondjuk Tatár-Szentgyörgyöt is érinteni.
0: Igen, igen, igen. Persze, hogy ne. Nyilván van egy oldala, ami a településnek a megismertetése is zajlik a képviselő úrral, tehát én körbevittem őt, bemutattam neki a települést, amire volt éppen időnk, illetve hát majd lesz egy következő találkozó, ahol már az intézményvezetőkkel szeretném őt megismertetni, ők is mondják el, hiszen demokrácia van nálunk, tehát az intézményvezetők is elmondhatják a problémáikat, amelyeket természetesen mi ismerünk, meg én is ismerek. És ez az egyik része, a település megismertetése, a másik része pedig, amivel egyeztettünk, azok a problémák, feladatok, célok. Annak örültem, hogy a kampány időszakában képviselő úr már említette a lőteret, tehát itt van egy NATO lőtér Dabas és Tatár-Szentgyörgy között, illetve ugye ez Táborfalvát, Őrként
1: is érinti. És többször is beszéltünk, hogy azért voltak problémák település szinten is.
0: Ha vannak is problémák. A szabad mozgásban való, vagy a szabad mozgáshoz való jog az nyilván korlátozódik, és ez uniós jog és magyarországi, a magyar alaptörvény is leírja ezt, hogy ez a jog sérül ebben az esetben. Erről ombudsmani jelentésünk is van, és hát bízom benne, hogy tudunk most előre lépni. Annyit mondtam képviselő úrnak, ha továbbra sem megy ez a történet előre, akkor abban kérem a segítségét, hogy ezt bírósági útra tereljük. Van az Európai Unióban precedens arra, hogy lőteret zártak be, vagy korlátoztak, illetve vagy megadták azt a kompenzációt az adott településnek, amit elszenvedett. Hát mi most már hosszú évtizedek óta szenvedünk el hátrányokat. Egy a zárás, de ennek egy másik következménye is a lőtéri zárásnak, az pedig a vállalkozásoknak a elvándorlása a településről. Tehát van olyan dabasi vállalkozó, aki itt nagyon jól működik, és nagy vállalkozó, és közben Tatár-Szentgyörgyő származik. Tehát akár ott is megcsinálhatta volna ezt a vállalkozását, és pont ezért jött el, mert hogy akkor még egy rendszerváltás előttről indulunk, akkor még sűrűbben zárták a lőteret Tatár-Szentgyörgy és Dabas között. Tehát van a lőtér, illetve hát az önkormányzatok, én várom már a kormány részéről, hogy az önkormányzatokkal mit szándékozik tenni, hiszen ha Tatár-Szentgyörgy esetét nézem, akkor a mi esetünkben, tehát a költségvetés az nagyon ki kell számítanunk, hogy akár a fejlesztések, akár a kötelezően ellátandó feladatokat el tudjuk látni, és mindenre jusson. És hát ebben mindenképpen segítséget kérnénk, ezt már az előző kormánynak is többször jeleztük, hiszen vannak olyan feladatok, amiket el kell látnunk, viszont lefinanszírozva teljes mértékben nincsen. Ez nálunk azért költségvetési problémákat szokott okozni, de nyilván 16 éve csináljuk, vagy 17 éve megoldjuk, módosítunk költségvetést, vagy éppen most az egyik évben kevesebbet költünk erre, többet költünk arra, de azért az lenne a legjobb, hogyha például a szociális feladatokra teljes mértékben le lenne finanszírozva, az egészségügyi feladatok teljes mértékben le lennének finanszírozva, mezőrt kell alkalmaznunk, egy negyedét fizeti csak az állam ennek a feladatkörnek, illetve van egy fontos része az önkormányzatiságnál, ami Tatár-Szentgyörgy esetében fontos, de a többi önkormányzata összehasonlítva vagy kivetítve is fontos probléma, vagy kezelhető probléma lenne a finanszírozásnál, hogy például van olyan település Magyarországon, de akár Pest megyében is, ahol kevés a szociális ügyirat, de az önkormányzat jobb anyagi helyzetben van, és ezért alkalmaz 3 szociális ügyintézőt. Nem feltétlenül van erre szükség, de mondjuk azt, szükség van rá, tud alkalmazni 3-at. Havonta van neki 20-30 ügyirata, szociális jellegű. Az éves szinten jelent 350-et. Most ezt képzeld el, hogy nekünk egy szociális ügyintézőnkre van fedezet, és van egy hónapban 250-300 ügyiratunk. Tehát, hogy ezeket a finanszírozási problémákat is meg kellene oldani, mert ha ezeket megoldanánk, mi akkor már nagyon jól járnánk. Tehát ezekről beszélgettünk a képviselő úrral.
1: Most említettél egy problémát például, de ugye most nagyon sokan várják a megoldást. Önkormányzatiságról fogunk beszélgetni a folytatásban, és hát az új kormányzattól ugye már ezt kérik számon. Nyilván itt azért van átfutási idő, mire itt tényleg történik valami. De említetted te is, hogy azért egy pár családhoz tartoztál az elmúlt időszakban önkormányzatiság tekintetében. Mennyire kérték ki például a véleményeteket, illetve mi a te meglátásod ezzel kapcsolatban, hiszen itt azért az utóbbi időben ugye rengeteg elvonás, több különféle jogcímen ért a településeket, amik nyilván ugye itt az említett beruházások, pályázatok, fejlesztéseknek a rovására történt meg, és ugye elindult egy párbeszéd már a tavalyi év folyamán, hogy itt azért jelentős átalakításra van szükség. Te miben látod a legfontosabb kérdéseket ebben a tekintetben?
0: Hát én abszolút a feladatfinanszírozás. Meghallgatni meghallgattak, tehát az a, ugye Pogácsás Tibor volt az önkormányzati államtitkár, és a képviselő úrnál többször, vagy államtitkár úrnál akkor többször is én magam, tehát fölhívott, vendégül látott, megkérdezte. Tehát ezzel nem volt probléma. Aztán, hogy őket már mennyire fogadták el az ő ötleteiket, vagy javaslataikat, hát az mindenki értékelje úgy, ahogy gondolja. Voltak hiányosságok, én azt gondolom, hát ezeket mondtam most itt el, tehát nálunk kifejezetten a feladat alapú finanszírozás az alulfinanszírozott, tehát ezt, vagy akár ha idegenforgalmi adóra gondolok, az iparűzési adóra, a gépjármű adóra, tehát ezek a gépjárműadó, iparűzési adó az csökkentett, tehát nekünk ezek, iparűzési adó bevételünk az alacsony, tehát nem tudjuk finanszírozni, nem tudjuk pótolni a kieső forrásokat, illetve a gépjárműadó az meg abszolút nincs is.
1: Felvontak, igen.
0: Így van. Tehát nekünk a lakossági összetételünk olyan, hogy a leszakadtabb rétegben még mindig többen vannak, mint mondjuk más településen, ami javuló tendencia, de még mindig sokan vannak, és az ő ellátásokat nekünk meg kell oldani. És ez rengeteg szociális leterheltséget jelent a településre, ami nincs kifinanszírozva. Tehát nekünk ez a legfőbb problémánk. Az iparűzési adó, itt majd lesz egy olyan kérdés is, hogy most egy üzemet hozunk Tatárszentgyörgyre, vagy bízom benne, hogy megvalósul. Tehát próbálunk, dolgozunk azon, tehát egy Tatárszentgyörgyre hozni ipart, vagy Tatárszentgyörgyre hozni befektetőt, aki ott szeretne üzemet, vagy bármiféle vállalkozást létrehozni, azért az nem könnyű feladat. Tehát mi egy pont egy olyan helyre esünk, hogy lefog bennünket az autópálya, lefog bennünket őrként, dabas, táborfal, tehát mindenki közelebb van az autópályához, ahol legnagyobb részben az áruforgalom zajlik. Kecskemét felől megint úgy van, hogy ott Lajos Mize fogja le, vagy Ladány benne lefoghatja ezt a történetet. Az idei év már tavalyi évben elkezdődtek az egyeztetések, és bízom benne, hogy ebben az évben, vagy a jövő év elejére ez a beruházás meg tud valósulni, de erről majd később. Tehát a feladatfinanszírozás az a legnagyobb problémánk, hogy a kötelezően ellátandó feladatok is alul vannak finanszírozva. És ebben biztos, hogy kérünk segítséget, hogy jelezni fogjuk többször is.
1: Az, hogy esetleg intézmények vagy jogosultságok visszakerüljenek az önkormányzatokhoz, az mennyire reális szerinted?
0: Hát ez, Jedzs asszonnyal erről egyeztettünk, tehát ez megint annak a kérdés, hogy a feladathoz apparátus is jár, akkor ez megoldható, de köszönjük szépen, tehát hogy nem szeretnénk mi feltétlenül visszakapni olyan feladatokat, amelyeket azelőtt sem tartottuk, mondjuk egy gyámhatósági feladatot nem szeretnénk visszakapni a településre, vagy ha visszakapnánk, akkor azt le kell finanszírozni, és apparátus kell hozzá, amit már előbb is mondtam neked, hogy egy szociális ügyintézőnk van, még más település, aki gazdagabb, annak van akár három is. Ő meg tudja oldani ezt, tehát a feladatot el tudja látni, mert hogy ki tudja finanszírozni, állami segítség nélkül is.
1: Ennyit bevezetésként, most egy kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatódik tovább a Stereo itt a 93.4-en. Vendégünk Szeufner József, Tatárszentgyörgy polgármester, és az országos, mondhatni országos ügyek után most már ténylegesen rátérünk a településre. És hát napokon belül eltelik az első fél év, úgyhogy adódik a kérdés, hogy a 2026-os tervek, amiket ugye még az év elején átbeszéltetek, mennyire tartató ütemtervek, beruházások, fejlesztések. Itt azért ugye beszélhetünk járda felújítástól kezdve, templom felújításról, szolgálati lakás is létesült, illetve további projektek vannak. Ezekkel hogyan álltok?
4: Azt gondolom, hogy jól. Az önrészeknek, nekünk nyilván az önrészt meg kell teremtenünk, és mármint, hogy nem könnyű megteremtenünk az önrészt, így mondom, mert másnak is meg kell teremteni az önrészt, más önkormányzatnak is, nekünk nem olyan egyszerű. Tehát itt a projekteknek a ütemezése az mindig attól is függ, hogy éppen hogy állunk az önrészeknek az előállításával. Az idei évben szerintem olyan 2 héten belül elindul a Kinizsi utcának a felújítása. Ez már egy régi ígéret volt, és nagyon régóta rossz az út is. Ez egy, a Kinizsi utcának egy rehabilitációja, itt épül az új szociális szolgáltató, építettünk már itt járdát, illetve most ezzel az út felújítással fejeződne be az első nagyobb rehabilitációja az útnak. Aztán van egy külterületi útpályázatunk, amit megnyertünk, ez 140 millió forint, ez Sallós pusztánál van egy tanyákra vezető martaszfaltos út, ami rendkívül rossz állapotban van. Erre már több évtizedes ígéret van az ott élőknek. Én is már, hát már a ciklusom elején megígértem, hogy megoldjuk ezt a problémát. Most sikerült a múlt év végén megnyerni ezt a pályázatot. Ennek van egy önrésze. Azt az önrészt, azt elő kell teremtenünk, ez ősszel tud megvalósulni. Aztán van egy Frici házunk, aminek az első épületét már felújítottuk. Ugye itt a Frici a vállalkozó szellem című filmet forgatták még a 90-es évek elején, és van egy második épülete, amiből majd falumúzeumot szeretnénk kialakítani. Ennek a teljes felújítását nem tudjuk megvalósítani, hiszen annyi pénzt nem kaptunk rá, vagy támogatás, de elindul egy külső felújítás, vagy egy külső rendezése az épületnek. Az új esély szociális szolgáltatót azt szerintem egy 60 napon belül, egy 2 hónapon belül megkapjuk a működési engedélyt, és akkor el tud indulni ott a szolgáltatás. A régi épületet meg vagy értékesítjük, vagy kitalálunk valami funkciót neki. Mi van még? Jövő évre vannak pályázataink, van egy Pest megyétől elnyert egy ilyen humán erőforrással kapcsolatos pályázatunk, illetve pumpapályánk van még, ez is a jövő évre tevődött, tehát a jövő év tavaszára. Sok, tehát elég sok elnyert pályázatunk van, és ezeket próbáljuk majd megvalósítani, illetve amit mondta, a járda is a Rákóczi utcán van, a Rákóczi utcai járdának a jobb oldalán. Nem fejeztük még be, annak zajlik most a felújítása. Illetve a szolgálati lakás, azt nyilván befejeztük már tavaly év végén, annak most a kiadása, tehát szeretnénk kiadni. Biztosan lesz rá jelentkező, aki ezt fogja tudni majd használni. Ami fontos, és erről országgyűlési képviselővel, úrral is beszéltünk, a Lőtéri útnak a felújítása. Tehát ez hosszú évtizedek óta nincs megoldva. Aki Dabas és Tatárszentgyörgy között közlekedik, az pontosan látja ennek az útnak az állapotát, katasztrofális, ezt valahogy meg kell oldani. Én azt gondolom, hogy ez az honvédségnek is az érdeke, illetve a Dabas-Kecskemét között elterülő vagy fekvő településeknek is közös érdeke, hogy ez az út felújításon essen át. Fontos a mi esetünkben a kompenzációnak a mértéke, illetve megállapítása, ezt már az előző blogban említettem, tehát a Honvédelmi Minisztériumot biztos, hogy bombázni fogjuk az ombudsmani jelentéssel, illetve az országgyűlési képviselő úron, hogy valamiféle kompenzációt a település kapjon, hiszen egyébként ezzel ki tudjuk váltani azt a finanszírozási problémát, vagy nehézséget, ami most nekünk folyamatosan jelentkezik. Mert
3: itt egyébként nektek mi lenne az ideális megoldás? Hogy mi
4: hát
3: az, amit
4: az ombudsmani jelentés alapján ez 60-80 millió forint között van évente, plusz forrás. Ennek pontos összege. Hát mondjuk ez volt 6 éve. 6 éve volt ez az ombudsmani jelentés.
3: De itt a teljes kérdésre gondolom, tehát mi hozna megoldást a településnek? Tehát mi lenne a cél?
4: Hát a feladatainkat, ha teljesen kifinanszírozná a honvédség, vagy a honvédségen keresztül a magyar állam, akkor az nekünk egy jó megoldás lenne, de vannak más megoldások is nyilván, az egyösszegű kompenzáció, vagy ha honvédség tudna céget létrehozni, azért ott rengeteg céget létrehozni lehet hozni rengeteg feladatra, és ha ez Tatár-Szentgyörgyön, vagy Tatár-Szentgyörgy körzetében valósulna meg, és nyilván nem környezetkárosító, és minden olyan, ami nem hasznos, vagy kárt tehet a környezetünkben, vagy az egészségünkben, tehát nem olyan céget szeretnénk, akkor az iparűzési adónak a megemelkedése lehetne erre megoldás. De hát ezt hozzá kell nyúlni, mert most is vannak cégek a lőtérben, akik ott dolgoznak, de az iparűzési adót azt nem az önkormányzatoknak fizetik. Van egy MVMS problémánk, de hallottam, hogy ez talán Kakucson vagy Inártyon is probléma, tehát rengeteg az áramingadozás a településen, de most már valamikor úgy is jelentkezik az áramingadozás, hogy süt a nap, nem fúj a szél, minden gyönyörű és csodálatos, és akkor is elkezd ingadozni az áram a településen. Millió egyszer, Krisztián, millió egyszer jeleztük már az MVM-nek, papíros formában többször, felszólítva, tehát most már ott vagyok, hogy most éppen a képviselőnek jeleztük, hogy ez van. Szerencsére, aki volt vele úr, náluk is pont ugyanaz a probléma, és tehát ezzel így közösen beleállunk ebbe a történetbe, mert azt nehezen hiszem el, hogy a 21. században ezt a problémát nem lehet megoldani és nem lehet kezelni. Tehát eszközök mennek tönkre, háztartási eszközök mennek tönkre, folyamatos visszajelzések jönnek erről, meg hát egyébként is, tehát ez borzasztó. Van olyan, amikor egy órán keresztül úgy képzeld el, hogy 4-5 percenként elmegy-visszajön, tehát ez az nem is ér, és nem tudják megnevezni a probléma forrását, ami számomra a legelképesztőbb, vagy furább. Ugye ebbe az ügybe biztosan beleállunk, és aztán a programjaink vannak még erre az évre, ami a falunap, rengeteg közösségi programunk lesz, ami nem feltétlenül nagy költségvetésű, de közösségteremtés, közösség összetartó programok.
3: Itt azért említetted még a beszélgetés elején, hogy leginkább az önkormányzatnak a költségvetését a szociális kérdések terhelik meg talán leginkább. Itt azért, amiket említettünk, beruházásokat, fejlesztéseket, ezek leginkább pályázat alapúak. Mennyire keresitek, és mennyire kell figyelni a ti esetetekben, hogy legyen egy olyan célzott pályázat, amire mondjuk tudjatok jelentkezni. Itt igazából arra gondolok, hogy mennyire van lehetőség önerős beruházásra, vagy inkább ti is leginkább a pályázatokra vagytok rászorulva?
4: Mi önerős pályázatot, mint önerőből mi nem tudunk fejleszteni. Csak úgy tudunk, ha pályázunk. Nyilván elsősorban azokat a pályázatokat nézzük, amelyek 100% finanszírozásúak. Ilyet is nyertünk már, tehát például a Kinizsi utca az egy ilyen pályázat, de a legtöbb pályázat azért megkíván önrészt, és hát ott át szoktuk gondolni, hogy mi az, amit ki tudunk finanszírozni, és mi az, amit biztonsággal ki tudunk finanszírozni, hogy az Tatár-Szentgyörgy gazdálkodásában komoly problémát ne okozzon. Kisebb problémát okozhat, de hát nyilván ez egy évről van szó, mikor költségvetésről beszélünk, akkor itt lehet pakolni az összegeket, meg lehet módosítani a költségvetést, de az, ami igazán veszélyeztetni az település gazdálkodását, abban sosem megyünk bele. De a pályázati piacon van, a palettán van mindig olyan pályázat, amire Tatár-Szentgyörgynek érdemes pályáznia. Tehát azért rengeteg feladat van, amit meg kell oldani.
3: Az elmúlt időszakban számtalan település vezető is megnyilatkozott, illetve intézmények, ugye mert hogy lezajlott a beiratkozás a különféle gyermekintézményekbe. Tatár-Szentgyörgyön mi a helyzet? Mennyire változik például a létszám, illetve ellátottság, férőhely tekintetében, hogyan álltok ilyen tekintetben?
4: Jól. Hosszú évekig, meg évtizedekig, hát vigyük ezt vissza 2005 környékére, akkor kezdett el csökkenni a gyereklétszám az intézményekben, akkor még csak óvodáról és iskoláról beszélünk. De ez olyan drasztikus szinten lecsökkent, hogy a 80 férőhelyes óvodában már csak 62 gyerek volt, és az iskolában is volt olyan, az iskolának volt olyan éve, amikor 200 fölött volt a gyereklétszám, és volt olyan évünk, amikor 110 alá csökkent. Tehát ezzel valamit kezdeni kellett, itt indult el egy gondolkodás, és mi a katolikus egyházat szerettük volna bevonni, és a katolikusoknak átadni az iskolánkat és az óvodánkat. Ezt egy nemleges választ kaptunk 2018-ban, én ezt nem szeretnék foglalkozni. Akkor a Jóisten viszont meghallgatta a kérésünket, csak egy másik felekezeten keresztül, ezek a baptisták, és akkor a Kovács Gézán keresztül elérkeztek, ők megérkeztek a településünkre. Hát én azóta csak hálás tudok nekik lenni. Nyilván egy egyházi iskolának más lehetőségei voltak és vannak, hogy a jövőben mi lesz, ezt én nem tudom. Mi nem szeretnénk visszavenni az intézményeinket, ez biztos. Tehát nyilván abban a működésben, ahogy most működik, ez teljesen rendben van nálunk. Most úgy állunk, és fölírtam pontosan, bár azóta épült egy bölcsödénk, a bölcsödében mind a két csoportszoba telítve van, tehát 12-12 főve telítve van, 2-3 fős várólista van, és vannak olyan gyerekek is, akik nem csak Tatárszentgyörgyről vannak, hanem más településekről, környező településekről. Az óvoda, ugye mondtam, hogy volt olyan, lecsökkentünk 62-re, most 73 fővel működünk, és azt látom, hogy a bölcsidőből, akik majd jönnek, tehát ez a létszám még tud növekedni. De ez nekünk most ideális, ez tökéletesen ideális ennél, ha nem lesz több gyerek, akkor mi, de csak ez mindig legyen meg, ez nagyon fontos, a 70 fölötti létszám. És az iskola, ami nekem nagyon pozitív, voltunk 110 alatt, most 146 gyerekünk van az iskolában. Tehát emelkedett, amióta a baptisták vannak. Tehát ők 2001 óta vannak a település, vagy 2001 óta vették át az intézményeinket, és azóta mindenhol. Az iskolán először stagnálás volt, de az óvoda és a bölcsőde az már eleve elindult fölfelé, illetve a bölcsőde azt telített létszámmal működik. Tehát a bölcsődében nincs helyünk, az óvodában még van helyünk, és az iskolában is még nyilván van helyünk, de ott is most már 30 plusz fővel számolunk. Ami sokkal érdekesebb kérdés még, vagy fontos kérdés, az a pedagógus létszám, mert hogy azzal is jól állunk. Van még szakos tanárhiányunk, de amilyen az országos átlag, ahhoz képest Tatárszentgyörgyön a tanár pedagógus ellátottság is nagyon jó.
3: Talán akkor ami kritikusabb, az a bölcsőde kérdés, esetlegesen jelen pillanatban itt a létszám tekintetében, hiszen a többi intézmény akkor tud még fogadni gyermeket. Kell esetleg gondolkodni a közeljövőben, most akkor maradjunk a bölcsődénél, akár ennek bővítését, hogy nem mindig bölcsődeként funkcionáljon. Itt most csak azért kérdezem, mert ugye említetted már szerintem több beszélgetésben is, hogy azért valamilyen szinten célodok az, hogy akár ilyen ipari parkot, ipari területet kialakítani, nyilván az majd munkaerőt vonz, akár újabb betelepülőket, akár hogyha ezek fiatalok, akkor ugye majd a gyermek létszám is változik, vagy ezzel még később kell foglalkozni az önkormányzat?
4: Nem, ez abszolút jó a kérdés is, meg az utalás is, tehát foglalkoznunk kell ezzel, vannak beköltözők, az elmúlt 5 évben 150 fővel lettünk többen Tatárszentgyörgyön, nyilván ott jöttek gyerekek is, meg is ez is hozzájárult ahhoz, hogy többen vagyunk az intézményekben. Illetve ami fontos, hogy a bölcsődeire visszatérve, egy polgármester az egy menedzser a településnek. Én azt gondolom, szeretnie kell és tisztelnie kell az ott élőket és a települést, és kell egy misszió és egy vízió, hogy hol akarja látni 50 év múlva is ezt a települést. Nekem erről van misszióm is, vízióm is, hogy én 50 év múlva Tatárszentgyörgyöt hol látom. Nyilván akkor már a föld alatt leszek, de megteremthetem azokat az alapokat, amit majd az utánam jövők esetleg folytatnak, vagy jónak találják. Minden másban kikérem a szakemberek véleményét. Tehát azért vannak, hogy ők megmondják, hogy mit is kell csinálni, kell-e bővíteni bölcsődét, vagy nem. A fenntartó, illetve a bölcsőde vezetője jelenleg azt mondja, hogy még nem kell. Tehát a bölcsődénél még nem kell bővítést kieszközölni, vagy pályázni bővítésre. A többinél meg nyilván még nem is adódik ez a dolog. Nem beszélve arról, hogy az óvodánál egyébként itt is 4 csoportszobák van, tehát ott még hely is van arra, hogy akár 10 fővel még lehet, hogy tudna bővülni az óvoda, csak itt meg van kérve a létszám, tehát van egy felső határ, ami szerint az óvoda működhet, a működésében van egy felső létszám, és azt is meg kéne változtatni akkor, hogyha több gyereket szeretnénk fogadni. De szerintem Tatárszentgyörgy, hogy ebből az esetben egy bővülő, vagy egy népesedő település lesz majd.
3: Rövid szünetre megyünk el, és utána folytatjuk innen a beszélgetést.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék,
7: itt a reklám.
6: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
10: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Sztereó.
13: Sztereó.
12: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
13: de témázunk veled,
12: és rólad is beszélgetünk.
13: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
12: Rejtélyek és megoldások.
13: Sztereó.
12: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Folytatódik tovább a Sztereó. Vendégünk továbbra is Szeufner József Tatárszentgyörgy polgármestere. És hát valamilyen szinten kapcsolódik a korábbi részhez, amivel folytatjuk most a beszélgetést. Ugye említetted, hogy nagyjából 150 fő költözött be.
4: Igen.
3: Az elmúlt időszakban Tatárszentgyörgyre. Ez azt jelenti, hogy ismételten növekszik a létszám. Nyilván ennek egyik hozománya az, hogy változik akár a közbiztonság, akár a különféle rendvédelmi szerveknek a hatásköre vagy feladata itt a térségben, illetve azért az elmúlt időszakban azért beszélgettünk arról is, hogy jelen voltak olyan negatív dolgok is a településen, és erről te is rendszeresen beszámoltál, amivel azért foglalkozni kellett. Ugye most voltak a hatósági beszámolók, mi az, ami elmondható, mi az, ami esetleg változott a korábbi időszakhoz képest?
4: Szerencsére a beköltözők között nincsen bűnelkövető. Tehát ezt el tudom mondani, hogy nem találkoztam még olyannal, hogy közülük követett volna valaki bűncselekményt, vagy nincs róla tudásom, de szerintem nem volt ilyen. A rendőrség beszámolóját már elfogadtuk, a tűzoltóságét még nem. A tűzoltóságra visszatérve annyi, hát illetve nem is a tűzoltóságra, az ő beszámolójukat is el szoktuk fogadni. Egy fontos dolog, azon nagyon sokat imádkozunk, mert egy nagyon száraz évnek nézünk megint elébe, és te is tudod, hogy lőtéri tűz az 3-4 évente mindig van.
3: És tehát, nem is olyan rég volt.
4: És nem is olyan rég volt, bízunk benne, hogy nem lesz. Tehát a tűzesetekkel és a tűzoltósággal kapcsolatban ez a legfőbb kérésünk a Jóisten felé, hogy ne legyen lőtéri tűz, és a tűzoltóságnak ilyen problémával ne kelljen megküzdenie, meg nekünk sem. Rendőrség, igen. Hát én már nem is a statisztikai adatokat nézem, hogy most hány bűncselekmény követtek el, emelkedette vagy nem emelkedett. Egyébként nem állunk olyan rosszul. Amikor én polgármester lettem, akkor 130 vagy 125 bűncselekmény volt egy évben a faluban. Az azt jelenti, hogy minden harmadik napra esett egy bűncselekmény. Most 50-et nem érjük el, szerintem alól 50 körül járunk, de voltunk mi 20 alatt is. Tehát nyilván ez most egy rosszabb átlag. Én amit most látok, és nem ezt a statisztikát nézem, hanem 4-5 család. 4-5 család okozza ezt a hát most abban az 50-ben mindenféle bűncselekmény, vagy mondjuk azt, hogy a 35-40 bűncselekményt, ami kifejezetten a lakosságot is irítálja, vagy a lakosságra is hatással van, ez 4-5 családhoz köthető. Tehát én most megfordítottam ezt a történetet, én nem azt nézem, hogy mit követtek el, ki követte el, hol követte el, és akkor ezt megpróbáljuk ezt a 4-5 családot megkörnyékezni. Leülni velük, megbeszélni velük, hogy miért van ez, miért kényszerülnek rá, lehet-e ezen segíteni munkával, bármivel, tehát legtöbbjük ugye nem dolgozik. Miben tudunk segíteni azért, hogy ők ezt a tevékenységgel, ezzel a tevékenységgel felhagyjanak? Milyen problémákkal találkoznak? Megpróbál megérteni az embert, a bűnnel követő embert megpróbál megérteni a faluban, és ebben nyilván vannak szakemberek, egyébként az Esélyes Szociális Szolgálatnál vannak ilyen szakembereink, akik ezzel tudnak foglalkozni, meg fognak is vele foglalkozni, és meglátjuk, hogy ha bárkiben van egy szándék arra, hogy ezen szeretne változtatni, akkor mi ebben partnerek vagyunk. Tehát sose felejtsük ki ebből a dologból az ember, főleg azért nem, mert ezek között nagyon sok a fiatalkorú, tehát a 18 évnél fiatalabb. És én ezzel a részével is szeretnék foglalkozni. Mind a mellett, hogyha már maga a bűncselekmény megtörténik, akkor nyilvánvalóan el kell fogni az elkövetőt, és meg kell büntetni. De általában nagyobb rész 90%-ből a 4-5 családból kerül ki a bűnelkövető. És akkor ezek sok gyerek van, vagy sok felnőtt van, cserélgetik. Tehát egyik bevonul 10 hazajön, és akkor ez mindig azért úgy újra termelődik. Tehát ezzel próbálunk valamit kezdeni. Nyilván ez a település érdeke is, a mi érdekünk is, és a rendőrségnek talán tud egy segítség lenni. Ami most inkább még probléma, és ebben elindult egy közös munka a jegyzővel, illetve a lakossággal, hogy az elmúlt 3-4 évben azt vettem észre, hogy hiába szólítottunk föl embereket, illetve lakosokat, hogy a lakó környezetük az borzasztóan néz ki, tehát a környezetre is kártékony, környezet szennyező, a hulladékgazdálkodás az elképesztő primitív és borzasztó módon történik. Ebből is összeszámoltuk, van 20-25 ilyen porta, és abból már az elmúlt 3-4 évben többet föl is szólítottunk. A felszólítások ellenére sem történt semmi. Pest megyei kormányhivatalnál, Vármegyei kormányhivatalnál is történtek bejelentések a lakosság részéről. Ezek így összetalálkoztak, összefutottak, és a hulladékgazdálkodási hatóságtól már voltak lent a településen, és 7 lakost föl is szólítottak, itt már komoly pénzbüntetés helyeztek kilátásba. Úgyhogy aminek most neki kell állnunk, az a lakókörnyezetnek a rendbetétele, illetve ezeknek az embereknek a felszólítása. Egészen elképesztő viszonyok vannak néhány portán. Tehát a faluképet is rontja, illetve mondom, tehát szerintem már egészségre káros, illetve autószétszerelés, millió egy dolog, ami mint egy szemétlerakat úgy néz ki néhány porta. Nem kezdtek vele semmit, erről készül majd egy saját poszt is, hogy innentől kezdve a hulladékgazdálkodási hatósághoz fogunk fordulni, oda is fordultunk, és ne lepődjön meg senki sem, hogyha ez a hatóság kijön, és büntetés helyez kilátásba, komoly büntetéseket.
3: Itt azért az elmúlt időszakban Tatár-Szentgyörgy kapcsán nagyon sok szociális kezdeményezésről is beszélgettünk, te is számoltál már be, és nyilván ezzel foglalkozni is kell, és hát ugye folytatni is fogjátok majd a jövőben, meg te is említetted, hogy egyeztetés például ezekkel a kirívó családokkal. Azért, ha Tatár-Szentgyörgyöt nézzük, még azért sztereotípiák vannak így a köztudatban a településsel szemben. Változik a kép, te is említetted, úgy a beszámolók alapján. Mennyire kell még azért a önkormányzat szinten ezzel foglalkozni? Nyilván itt most arra gondolok, hogy azért vonzó legyen a betelepülők szempontjából például Tatár-Szentgyörgy.
4: Hát én azt gondolom, hogy a sztereotípiák azért tudtak felerősödni, vagy erősek a faluval kapcsolatban, mert hogy ez helyileg rosszul volt kezelve. Tehát én a mindenkori település vezetésnek is, és nyilván a magunk felelősségére is kitérek ebben. Én azt gondolom, hogy ezen mi javítottunk. Tehát ez nem volt jól kezelve. Én ezen próbálok javítani. Nekem, hát figyelj, Krisztián, ez egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon kényes kérdés ez Magyarországon. Én azt gondolom, hogy én nem szeretek félrebeszélni, tehát Tatár-Szentgyörgyön a cigány lakosság száma magas. Ugye a sztereotípiák általában itt alakulnak ki. Én nekem a Jóisten engem úgy teremtett meg, és ennek nagyon örülök, hogy én az, hogy ki milyen vallású, ki milyen bőrszínű, ki milyen nemzetiségű, engem ez sosem érdekelt. Azt viszont látom, hogy Magyarország azért egy eléggé, mondjuk azt, hogy rasszista ország, tehát azért szeretnek bűnbakokat találni a magyar emberek, akár a saját problémáikra, akár a meg nem oldott problémákra, akár a települési szinten is. Én ebben nem hiszek. Én ezt abszolút el is ítélem, és aki ilyen szinten közelíti meg az adott problémát egy településen, én azzal nem is tudok együttműködni. Tehát emberek vagyunk, mindenkinek van egy élethelyzete, nem biztos, hogy mindenki ugyanazt az utat választja abból a nehéz élethelyzetből való kikecmergésből vagy felállásból. Én azt feladatul adtam ki az intézményeknek is, illetve főleg az esélyes szociális szolgálatnak. Mi önkormányzat, azt hiszem, hogy ebben jól működünk. Nálunk sem sztereotípia, semmiféle megkülönböztetés nem ütheti föl a fejét. Mi úgy tekintünk minden tatárszentgyörgyi polgárra, mint egy emberre, és ha tudunk segíteni, akkor segítünk. Bármilyen bőrszínű legyen, bármilyen vallású legyen, tehát mi ezt üldözzük. Hát ezzel próbálunk harcolni a sztereotípiák, meg bármiféle hátrányos megkülönböztetés ellen. Ott saját magunk kezdjük el a településen, és oda nem is engedjük be. Tehát semmilyen oldalról nem engedem be egyébként. Tehát sem felhasználni nem engedem, hogy felhasználják ezeket az embereket arra, hogy politikai hasznot
3: nem
4: csináljanak
3: nem
4: bele. Nem
3: pedig erre gondoltam, hanem itt azért ugye beszélgetünk droghasználatról, tehát azért ezek is keringtek, hogy azért...
4: Hát az, mindenhol, az meg mindenhol van. Ha így konkrétan a droghelyzetre térünk ki, az meg melyik településen nincs droghasználat vagy drogterjesztés? Az egy másik kérdés, hogy én ezt hangosan próbálom kezelni. Tehát nem elbújtatni próbálom, és nem elbeszélni fölötte, vagy egyszerűen titokban tartani, hanem én azt gondolom, hogy ennek abszolút transzparenciát és nyilvánosságot kell adni, hogy igenis legyen visszatartó erő abban a dealernél vagy fogyasztónál, hogy beszélnek róla, kiderül, tudják, hogy mikor jön be, milyen kocsival jön. Hát azért nagyon sokat el is kaptak a településen.
3: Úgy ezzel segítesz, hogy
4: én azt gondolom, hogy ezzel segít. Igen, hogy nincsen szőnyeg alá söpörve, és nyíltabbak is az emberek. Nem feltétlenül, mint hogy nyilvánosak, hanem nyíltabbak felém, és elmondják a problémáikat, vagy akár az esély szociális szolgálat felé.
3: Az első blogban szóba került itt az ipari parkok, illetve hogy egy logisztikai központ terve is. Most ezzel folytassuk, mert hogy ugye kedden ismerte meg a nyilvánosság is mindezt. Mi az, amit tudni kell erről?
4: Hát az, hogy már 16 éve dolgozunk, az, hogy valaki bejön oda valamiféle befektetéssel. Van most egy úriember, akinek több településen van beruházása Magyarországon, vállalkozása, és hát nagyon hosszú tárgyalások és jó kapcsolat kialakítása után azt mondta, hogy ő szeretné idejönni Tatárszentgyörgyre, kereste a területet jó fél éven keresztül, meg is találtuk, az egy elég elhagyott település, nem egy szép része a településnek, nincs a közelében úgymond lakóház, és hát ez nyilván munkahelyet teremt, ami az elsődleges és legfontosabb, és ezen túl pedig iparűzési adó bevételünket tudja növelni, rendezi a környezetet, erdősávban választja el a lakóövezettől a magát az üzemet. Itt vegyi anyag, meg tehát ilyen ilyesmi nincsen, tehát ez egy logisztikai központ, ide bejön 8-12 kamion egy héten, lepakolják a PVC-csöveket, talicskákat, kerti eszközöket nagyobb összeszerelésben, és akkor ezeket kisebb csomagba átszerelik, fölcímkézik, és megy az obiba, vagy a praktikerbe, vagy éppen abban az áruházban, mivel a beruházó, vagy a vállalkozó szerződésben áll. Aszfaltutat rendezik, ott megerősítik a Bokor utcát, illetve a főutat. Hát meg ez igazából ez egy óriási lehetőség a településnek. Krisztián, itt 30 éve nem volt olyan beruházó, vagy olyan vállalkozó, aki 10 embernél többet foglalkoztatott volna. Itt most ez 10-15-20 főt is hajlandó foglalkoztatni ez a beruházás, vagy ez a központ. Úgyhogy én ennek rendkívül örülök. De nyugtával dicsérjük a napot. Elindult a lakossággal való egyeztetés, elindult a hatóságokkal való egyeztetés. Most nyilván kikerültek ezek a településrendezési tervek, véleményezni kell, és hát a számításaink szerint 27-ben ez az üzem el fog kezdeni tudni működni.
3: És nem csak ez történt kedden, hanem egy asszály fórum is zajlott. Ugye több település vezető is részt vett, illetve hát nem csak a 13-as, hanem ott a környéknek a országgyűlési képviselői is, hiszen talán az egyik leginkább érintett terület az pont a Duna-Tisza köze, illetve a homokhátság az asszály tekintetében. Itt mi hangzott el, illetve történt-e bármi előrelépés, vagy egyelőre még csak a problémák feltárása zajlott, hiszen itt azért a tavalyi évben is elkezdődtek már munkálatok, illetve hát valamiféle intézkedések az asszályhelyzetnek a felszámolására. Nyilván azért időközben történt egy kormányváltás, új Igen. szereplők léptek be ebbe a képbe, nyilván őket is képbe kell hozni, és hát új intézkedéseket igényel.
4: Igen. Nagyon sokan voltunk ezen az asszályfórumon, ez üdvözlendő. Jó szakemberekkel, és sok olyan érdeklődővel, aki nyilván itt lakik ebben a térségben. Mi a Homokhátságnak az északi peremén vagyunk, mint a Tatárszentgyörgy, de azt gondolom, hogy kiemelten veszélyeztetettek vagyunk mi tatárszentgyörgyiek. Hát az állapotok azok borzasztóak. Tehát kutak száradnak ki, a talajvíznek ugye egyre mélyebb, tehát nem lehet már találni, csak nagyon mélyen talajvizet. És én azt gondolom, na most azt tudni kell, hogy nyilván évek óta látjuk ezt a problémát, hosszú évek óta, talán 2010-ben volt utoljára víz a 20-as csatornában például. Én ebben most bele akarom nagyon ásni magam. Tehát ez az elmúlt hetekben el is kezdődött ezzel a témával való foglalatoskodás. Pályázni is akartunk rá, lett volna erre egy pályázat, de aztán azt megszüntették. Tehát foglalkozunk ezzel a dologgal, kell foglalkozni ezzel a dologgal, hiszen állami szinten kell ezzel foglalkozni. Beleástam magam, szeretném ezt így nagyon részletesen megismerni és látni azt, hogy hogyan jutottunk ide, mi történt, és hogy mi a megoldás. Megoldásokat is látom, el is mondták a fórumon is, illetve utána lehet olvasni. Én azt gondolom, hogy a megoldás megvan rá. Nem szeretném most erről beszélni, nem vagyok ennek szakembere, majd egy szakember elmondja, illetve majd, ha jobban belástam magam, akkor esetleg lehet erről beszélni, de én azt gondolom, hogy a megoldás megvan rá. Én azt gondolom, hogy még a pénz is meg lehet rá. Az a kérdés, hogy itt a szakembereknek, meg az itt lévő lobbistáknak mi a szándéka. Én általában a projektek itt akadnak föl, és azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekre visszamenőleg is mind itt akadt meg ez a dolog, hogy mi az igazi szándék. És amikor az igazi szándék kiderül és letisztázódik, akkor ez a probléma azonnal meg is fog oldódni. Én ezt látom ezzel kapcsolatban.
3: Folytatódik ez a együttműködés, ez a megbeszélés sorozat?
4: Hát én úgy tudom, hogy igen, tehát bízom benne, hogy igen, abszolút, abszolút. Kell is, hogy folytatódik. Ezt meg kell oldani. Ha nem oldjuk meg, akkor elsivatagosodunk, és vagy áttérünk egy másfajta gazdálkodásra, ami, mert nem tudom, hogy indokolt kell, hogy legyen itt. Tehát én nem, szerintem a megoldás megvan, vizet lehet hozni, de szándék nem egyértelmű, mégis tiszta.
3: Hát akkor várjuk a további fejleményeket ez ügyben is, és el is telt az óra, úgyhogy így végezetül a programokról essen néhány szó közeljövőben.
4: Programok, igen. Van egy elnyert pályázatunk, abban egy jó másfél évre vannak tartalékaink, tehát annak a lefinanszírozása már megtörtént, tehát tartalékként az ott van, és ezen belül rengeteg lesz nemzetközi programunk is, tehát jönnek hozzánk amerikaiak, a Baptista Egyházon keresztül, Michiganből, elvileg jönnek Mexikóból és Indiából az elkövetkezendő egy évben, akik főleg fiatalokkal, illetve a falunak az intézményvezetőjével fognak találkozni. Az első ilyen az június 6-án lesz, a Globe Time néven fog ez majd menni. Ők most mi első vendégeink Amerikából jönnek. Történelem, kulturális dolgoknak egymásnak a megismertetése, kvíz, főzőverseny, tehát mindenféle ilyen dolggal feltöltöttük ezt a programot. Aztán hát lesznek a ballagásaink, évzárók, tanévzáró fesztivál, falunap, kitűnő tanulók köszöntése, lesz egy ilyen képzőművészeti fesztiválunk majd augusztusban, nemzeti ünnepek, születi felvonulás, aztán majd belefutunk az adventbe meg a karácsonyba, tehát rengeteg program van, arról majd később. A most nyári az inkább a fiataloknak lesznek programok, illetve a falunapunk lesz, ahol nem akarok eltéveszteni, Bunyós Pityu, Olá Gergő, Radics Gigi és a Tihanyi Csabáik. Tihanyi Tóth Csabáik lesznek a fő attrakció.
3: Még egy kérdés, itt említetted, hogy érkeznek az Egyesült Államokból, illetve Mexikóból, ha jól emlékszem, most a Baptista Egyházon keresztül. Ez csak idefelé működik, vagy azért például van arra lehetőség, hogy velük együttműködve, nem tudom, hátrányos helyzetűek, vagy akár kiválasztva gyerekek, akár ellátogassanak más testvérszervezethez.
4: Igen, az még nem. Tehát egyenlőre ők jönnek. Olyan volt, hogy a jelenlétpont munkatársait visszahívták Michiganbe, és akkor ők kimentek, de olyan, hogy még hátrányos helyzetű gyerekeket ki tudtunk volna utaztatni, ez még nem valósult meg. Ehhez tartozik egyébként, hogy keressük Székelyföldön a testvértelepülésünket, most már jó 2 éve, nem sikerült még megállapodnunk, de megfogunk, tehát addig én mindig a falig megyek, tehát meg lesz. De azt viszont szeretném majd elindítani, hogy tatárszőnyi gyerekek tudjanak eljutni Székelyföldre, Erdélybe. Hát a baptistákkal pedig ez a része majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Tehát hajlandóság van rá, de ők főleg itt helyben szeretnének segíteni, és segítenek. Az, hogy most Amerikába vagy Mexikóba kiutaztatni.
3: Most csak így oda-vissza gondoltam, de ugye csak egy más testvérszervezet kell ellátogatni.
4: Majd elmondom nekik többször, és lehet, hogy hajlandóak rá.
3: Köszönjük szépen. A programokról pedig Tatár-Szentgyörgy közösségi felületein lehet például további információkat szeretni.
4: Vagy az én Facebook oldalam.
3: Így van. Neked pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szeofner József volt a vendégünk, Tatár-Szentgyörgy polgármestere.
4: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.
14: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Tessék,
16: itt a reklám.
17: Hallom már a Vindiát.
15: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
18: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
15: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
19: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán! Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár! És ez még nem minden! Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást! Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás! Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton! Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes! Részletek a Market Central weboldalán!
20: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
21: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
15: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
21: Minden, ami vas.
18: Reklám voltam, viszont hallásra.
22: Orbán Anita lecseréli a varsói nagykövetet, megkapta a fizetési felszólítást a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Kedvezményekkel várják a látogatókat a fürdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
23: Nachrichten,
24: Novel,
23: Noticias,
24: Novinky,
23: News.
24: Magyarul és érthetően
23: hírek.
22: A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10 000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEP tájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták, a lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének bűnt fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták, a lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették.

0: Piha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Napközben sem hagyunk magadra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Szigala és James Arthur zenéltek itt a 93.4-en, és még adós vagyok nektek néhány hasznos információval, például a mai menüvel, illetve a közlekedési helyzettel.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M5-ös autópályán két helyen is karbantartók dolgoznak sávzárás mellett, az egyik Budapest felé Kecskemétnél, a 91-es kilométer, illetve Röszke felé Kunszállásnál a 102-es kilométernél, itt sávzárásra is készülni kell, ez a legfrissebb.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: És a menüajánlóban, a folytatásban a Szarvasbangó Bistro és Catering ajánlatát mondom nektek a mai napra, ahol húsleves készült cérnametéltel, a klasszikus A-menük mátrai borzaska jázmin rizssel kompottal, a B-menük pedig csülkös pacal pörkölt sósburgonyával és almapaprikával. A vegán ajánlat tavaszi teker csédes savanyú mártogatóval, a mentes ételük vasart csirkecombfilé sült édes burgonyával és vegán joghurtos kevercsalátával, a desszert kínálat pedig szilvás mákos gőzgombóc vanília öntettel. Aztán a Sári ABC-ben a mai napon csontleves fogtok találni házi májgombóccal, az A-menü székelykáposzta, akár tejfölösen, a B-menü pedig bazsalikomos paradicsomos csirkecomb, kukoricás jázmin rizssel. A napi ajánlatban találtok sült csülköd gyöngyhagymás lilakáposztával, illetve rozmaringos tört burgonyával. A napi ajánlatban pedig még található sertés Gordon Bleu fűszeres burgonya cikkekkel. És az a konyha ajánlata a mai napra pedig erdei gombaleves burgonyagombóccal, aztán a főételük paradicsomos káposzta sült oldalassal, vagy pedig rozmaringos sonkával, sajttal töltött csirkemell, rizssel, friss salátával. A napi ajánlat zöldfűszeres joghurtban pácolt csirkecombfilé dollárburgonyával, friss salátával, és ha még egy desszertet is szeretnél mellé, akkor rizsfel fújt található gyümölcsragúval. Bármelyiket is választod, a mai napon jó étvágyat hozzá.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: fuck.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
8: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
9: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
10: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
9: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
11: Reklám voltam. Viszont hallásra.
12: Több kereszteződés átalakítására készültek tervek Dabason. Fórumot tartanak Gyálon a TBC megbetegedés kapcsán. Kipattanhat egy-egy zivatar.
13: Hírmondó.
14: Rólunk szól.
13: Régiónk hírei.
14: Első kézből.
13: Első kézből.
12: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Több olyan csomópont van Dabason, amelyek közlekedési nehézségeket okoznak, de a megoldás már a tervek szintjén elkészült. Ilyen a közlekedési lámpás kereszteződés a vasúti átjáró és az ötös főút kereszteződésében, illetve a Vásártéri út és a főút találkozásánál. Ezen két kereszteződés gondjainak megoldása a jövő feladata, amelyre már most elkészültek a tervek. A harmadik neuralgikus pont pedig a Besnyői úti kereszteződés, amelyhez közlekedési lámpát terveztek. Kőszegi Zoltán polgármestert hallják.
15: Nekünk van egy-két olyan csomóponti problémánk, ahol a város találkozik, vagy a város szövete találkozik az ötös úttal. Az egyik a Matai csomópont. Itt sikerült a korábbi évek egyeztetései során elérnünk azt, hogy a vasúti rekonstrukció kapcsán ennek a csomópontnak a kiváltása meg fog történni egy külön szintű felüljáróval. Ez is érinti majd részben a vasúti rekonstrukció keretében fog megvalósulni, illetve majd amikor az ötös útnak a teljes rekonstrukciója megvalósul, akkor annak részeként ezért ilyen kombóban fog megvalósulni, és a másik két csomópont az a Vásártéri út és az ötös útnak a kereszteződése, a szőlőhegyieknek a beközlekedése a város felé, vagy onnan bármelyik irányba, Budapest vagy Kecskemét irányába kifordulni rendkívül veszélyes, és a vásárok idejéről nem is beszélve, akkor pedig szinte használhatatlan ez a csomópont. Tehát összességében ez egy veszélyes és forgalmas csomópont, amire mi, az önkormányzat, annak ellenére nem a mi fenntartásunkban lévő út, hiszen ezt többször elmondtuk, hogy állami út, sőt nemzetközi főközlekedési útvonal, egyik főközlekedési útvonal és állami kezelésben és fenntartásban van. De ennek ellenére mi a szülőhegyiek érdekében és a, hát az egész város érdekében, akik erre közlekednek, mi megterveztettük a körforgalmi csomópontot, ennek az engedélyezési szintű terve elkészült, és amikor majd a rekonstrukcióra, majd a teljes körű rekonstrukcióra sor kerül, akkor már nekünk egy kész tervünk van, és van egy másik csomópontunk, ez pedig Sáriban az Inácsi vagy Besnyői úti kereszteződésünk, ahol ugye két iskola is van a sarkon az ötös út mellett, a Szent János Katolikus Általános Iskola és a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és egyébként is a sáriak szempontjából ez egy rendkívül fontos csomópont, a besnyőiekről nem is beszélve, akik besnyő irányából jönnek, vagy akik ebben a csomópontban fordulnak ki az ötös autópálya felé, tehát ez is egy nagyon terhelt forgalmas csomópont. Erre pedig elkészült egy lámpás és jobbra kikanyarodó sávos csomópontnak a terve, amire a közút kezelőnek még a Covid-járvány kitörése előtt volt egy ígérete.
0: Ma délután lesz a Gyáli-Zrínyi Miklós általános iskolát érintő TBC megbetegedéssel kapcsolatos tájékoztató fórum. A fórumon részt vesz Nagy Renáta intézményvezető, dr. Rutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató, dr. Kis Csaba járási tiszti főorvos, valamint Balajti István országgyűlési képviselő. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Balajti István, a térség országgyűlési képviselője arra kérte az iskola intézményvezetőjét, hogy hívjon össze egy nyilvános szülői és pedagógusi tájékoztató fórumot, amelyen a tankerület, a népegészségügyi hatóság és az illetékes tüdőgondozó szakemberei is jelen vannak, hogy az érintettek közvetlenül tehessék fel kérdéseiket.
13: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
13: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
16: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Hatodik alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 ezer kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
0: Ma általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső országrészben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is kipattanhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
13: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dobos az otthon hangja, ő volt Miller Dávid, és a csendet hozta el nekünk. A óra zárásaként, illetve a délelőtt zárásaként érkezik a folytatásban, Anastasia is van, The In Your Life című felvétele. Just the-

0: Pontosan dél van, már is jön két közlekedési információ a folytatásban a hírek előtt. Az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél. A 94-es kilométernél torlódásra kell készülni, és az M0-as autó déli szektorában Halászszeleknél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon munkavégzés folyik. A 16-os kilométernél sávzárásra, illetve torlódásra kell készülni.
1: Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését kérik. Mégsem épül társasháza Balaton-aligai magasparton. Feljelentették a szegedi Bivajdi gyárat környezetkárosítás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek!
1: Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldött gyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják, a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korepetítor munkaviszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli. Mégsem épül társasháza Balaton-aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi Fürdő Egyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi Bivajdi gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalattal a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Alekszandar Vučić azt mondta, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette, reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Közpénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén

0: Sok napsütés várható általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Egyszerűen már is indítja a délutánt itt a 93.4-en, hiszen délmúlt pontosan 5 perccel belekezdünk a nap második felébe, de hamarosan itt lesz Beberex, a Robbie Williams és Dua Lipa is egy-egy slágerrel. Na meg hozom a csillagok üzenetét, úgyhogy ha reggel nem hallottad, akkor hegyezheted a füledet.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Déli Báb.
3: Álomszerű.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Rádió Dabas, az otthon.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Ez volt Eden itt a 93.4, ezer nap című dala szólt, és hát nem ezer nap, de a mait azt el tudom neked mondani, hogy a hátlevő részében mi vár rá.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Hiszen már is hozom a csillagok üzenetét neked a folytatásban, elsőként a kosok figyeljenek. Az ikrek hava neked kifejezetten kedvez, mert végre újra felgyorsul körülötted az élet, ma sok telefonüzenet vagy spontán program találhat meg, és ezek között lesz egy olyan is, ami később fontos lehet. A hold az oroszlánban ráadásul erősíti a kisugárzásodat, így most könnyebben veszed fel az embereket a lábukról. Flört, sikerélmény vagy egy jó hír is feldobhatja a napodat. A nap kilép a bika jegyéből, és ez olyan érzés lehet, mintha végre egy kicsit fellélegeznél. Az elmúlt hetek intenzitása után most sokkal gyakorlatilasabban látod a pénzügyeket és a jövődet is. Egy beszélgetés ma ráébreszett arra, hogy valamiben sokkal többre vagy képes, mint hitted. A hold segít abban, hogy stabil döntéseket hoz, még akkor is, ha a körülötted mindenki kapkod. Eljött az ikrek ideje, a nap belép a jegyedbe, és új energiát ad, és szinte azonnal érezheted, hogy visszatér az életkedved. Most sokkal nyitottabb vagy, könnyebben teremtesz kapcsolatokat, és olyan lehetőségek találhatnak meg, amelyekből később komoly előnyöt származhat. A mai nap különösen jó állásinterjúra, tárgyalásra vagy éppen ismerkedésre. A ráknak segít egy kicsit kiszakadni a túl sok agyalásból a nap, az ikrek hava nálad inkább a lelki tisztulásról és a belső felismerésekről szól. Ma lehet egy olyan beszélgetésed, amely után teljesen másképp látsz egy helyzetet. A hold az oroszlánban közben pénzügyekben is hozhat egy kedvező fordulatot, vagy jó ötletet. A hold már az oroszlán jegyében jár, és ezt nagyon erősen érezheti is, sokkal magabiztosabb, energikusabb és lelkesebb vagy, mint az elmúlt napokban. Az ikrek hava felpörgeti a társasági életedet, és most tényleg egymás után jöhetnek a meghívások, találkozások és új kapcsolatok, valaki ma különösen érdeklődhet irántad. Most sokkal könnyebben átlátod, hogy merre érdemes haladnod a munkába vagy egy fontos ügyben, ha szűz vagy. Az ikrek hava nálad a karrier és a célok területét aktivizálja, azért a következő hetekben több lehetőség is megtalálhat. A mai nap különösen jó arra, hogy kimondj valamit, amit eddig halogattál, meglehetősen pozitív reakciót kaphatsz ezután. A levegő és a tűzelem találkozása nagyon harmonikusan hat a mérlegre, visszatér a lelkesedésed és újra úgy érzed, hogy van miért előre nézni. Az ikrek hava utazást, tanulást vagy új terveket hozhat, ma egy spontán ötletből akár komoly lehetőség is kinőheti magát, érdemes nyitottnak maradni minden új impulzusra. A mai energiák arra ösztönöznek, kedves Skorpió, hogy végre nem mindent egyedül akarj megoldani. Az ikrek hava nálad a mélyebb lelki és anyagi témákat mozgatja meg, ezért most fontos felismerések jöhetnek pénzzel vagy más emberekkel kapcsolatban. Megnyugtató válaszokat találhatsz, ahol az oroszlánban viszont arra figyelmezhet, hogy ne akarj mindent kontrollálni. Elkezdődik az év egyik legfontosabb időszakra nyilat számára, mert az ikrek hava a párkapcsolatok és emberi kapcsolatok területét világítja meg. Most sokkal több ember vesz körül, és lesz köztük olyan is, aki fontos szerepet kaphat az életedben. A hold az oroszlánban ráadásul utazást vagy spontán programot is jelezhet. A baknak a mai nap segít abban, hogy végre rendszert vigyen a káoszba. Az ikrek hava nálad a mindennapok, a munka és az egészség témáját erősíti fel. Most sokkal könnyebben alakítasz ki új rutint, vagy találsz hatékonyabb megoldásokat. Egy apró változtatás meglepően sok energiát adhat vissza, ezen kívül beléphet az életedbe valaki, aki egészen lenyűgöz. A vízöntőnek kifejezetten kedvez az ikrek hava, mert inspiráló embereket és izgalmas helyzeteket hoz, most újra előtérbe kerülhet a szerelem, az alkotás vagy egy kreatív ötleted. A hold az oroszlánban ugyanakkor felerősíti az emberi kapcsolataidat is, így ma könnyen kialakulhat egy fontos beszélgetés vagy pedig egy különleges találkozó. Az ikrek hava most az otthon, a család és a lelki biztonság témáját erősíti a halaknál. Egyre fontosabb lesz, hogy kikkel veszed körül magad, és milyen energiák vannak körülötted. A mai nap jó alkalom arra, hogy rendezz egy régi félreértést, vagy újra közelebb kerülj valakihez, a hold segít abban is, hogy végre egy régóta halogatott ügyet elintézz.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: És ha már a Tour de France, akkor már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, a repülők felvétele után, és a hírek előtt. Az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél a 91-es kilométernél torlódásra kell készülni, és az M0-as autó déli szektorában Halásztereknél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon munkavégzés folyik, a 16-os kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni.
1: Narcisz-hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalotai óvodából, mert narcisz-hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggeszte. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles-kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fok.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Folytatódik tovább már is a Déli Báb itt a 93.4-en, méghozzá a nyarat fogjuk megidézni a Cruel Summer című felvétellel, amit Bob Sinclair gondolt újra. Aztán ebben az órában Tudás Morzsákkal is jelentkezünk, úgyhogy érdemes velünk tartani továbbra is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Déli Báb.
3: Déli Báb. A feje tetejére.

Rádió Dobos az otthon hangja. Wolf Kati után érkezik már is Jennifer Lopez, akinek megjelent az új Office Romance című filmjének az előzetese. A pikáns és merész hangvételű romcom 2026. június 5-én debütál majd az egyik streaming szolgáltatónál. J.Lo ebben a filmben egy szigorú vállalati vezérigazgatót alakít, aki titkos viszonyba keveredik a cég új jogászával. Hogy mi sül ki ebből, kiderül hamarosan a filmből. Do It Well című slágerét hozza itt nálunk.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli.

0: egész nap.
1: Rádió Dabas 93.4.
0: Az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, hamarosan a tudásmorzsákkal jelentkezünk, és Szlovákiába fogunk ellátogatni benne, mert hogy egyre több medveészlelés van. A népszerű kirándulóhelyeken és városok közelében már óvatosságra intenek a hatóságok, ezzel foglalkozunk.

0: Budapest.
1: Városi legendák.
0: Vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Szlovákia több térségében is egyre gyakrabban bukkannak fel a barna medvék, ezért a hatóságok és a természetvédők fokozott elővigyázatosságot kérnek a lakosságtól, valamint a kirándulóktól. Az állami természetvédelem adatai szerint az év első 4 hónapjában már 260 medveészlést jelentettek az ország különböző pontjairól. A bejelentések nem csak erdős, hegyvidéki területekről érkeznek, több olyan helyszínen is medvék jelenlétére figyelmeztetnek, amelyet sok turista vagy helyi lakos látogat. A párzási időszak miatt az állatok most aktívabbak, így a szakemberek szerint különösen fontos, hogy mindenki komolyan vegye a helyi figyelmeztetéseket. A hivatalos adatok alapján a medveészlelések jelentős része nemzeti parkokhoz és hegyvidéki régiókhoz köthető. A Magas Tátrában és a környéken 93 alkalommal jeleztek medvét, a Liptó-Szentmiklósi járásban 81 bejelentés történt, még a Kis- és Nagyfátra területéről 31 riasztás érkezett. Medvék felbukkanásáról számoltak be az Alacsony Tátrában, Besztercebánya és Poprád környékén, valamint Kelet-Szlovákiában is. A jelzések többek között a Polonyin, a Murányi fennség, illetve a szlovák Karszt térségéből érkezett. A természetvédők szerint a mostani időszakban a medvék a szokásosnál mozgékonyabbak. A párzási időszak alatt nagyobb területet járhatnak be, ezért gyakrabban bukkanhatnak fel olyan helyeken is, ahol emberek túráznak vagy pihennek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy az érintett térségekben senki ne induljon egyedül kirándulni. Érdemes figyelni a friss nyomokra, az esetleges lezárásokra és a kihelyezett táblákra, valamint kerülni azokat az útvonalakat, ahol nemrég medvét láttak. A medvék jelenléte már egyes városok környékén is aggodalmat kelt. Besztercebányán például az Urpin hegyen, amely népszerű pihenő és kiránduló hely, a helyiek körében a monitoring adatok szerint legalább 6 barna medve mozoghat. A városi önkormányzat és a természetvédelmi rohamcsapat ezért azt javasolja, hogy este 8 és reggel 8 óra között senki ne keresse fel a területet. A vadállatok ebben az időszakban aktívabbak, így nagyobb lett az esély egy váratlan találkozásra. A Rozsnyói járásban a található Betléri kastélyparkban szintén óvintézkedéseket vezettek be, miután egy fiatal medve jutott be az Andrássy rezidencia történelmi parkjába. Az állat a feltételezések szerint a kerítés egyik sérült részén keresztül tévedhetett be. A szakemberek végül elriasztották a zavartan viselkedő nagyjából 3 éves medvét. A múzeum azonban nem bízta a véletlenre a látogatók biztonságát. Figyelmeztető táblákat helyeztek ki a bejáratoknál, a pénztáraknál, illetve a büféknél. A környéken élőket pedig a falu hangos bemondóján keresztül értesítették. A kastélyparkot továbbra is megfigyelés alatt tartják, fotócsapdákat és hőkamerákat is használnak annak ellenőrzésére, hogy visszatér-e az állat. A múzeum vezetése jelezte, hogy szükség esetén a park látogathatóságát is korlátozzák. A 90

0: Itt is vagyok a friss közlekedési infokkal, és ami fontos lehet, hogy fennakadás van a Bartók Béla út, illetve a Vasút utca közötti szakaszon, az 5-ös főúton. Itt ugye útépítés zajlik, úgyhogy itt mindenképpen számítsatok torlódásra. És az útinfo tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél, a 94-es kilométernél torlódásra kell számítani.
1: Nyolc évben maximálnák a kormányfői megbízatást. 5 parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre a Tisza. Márciusban is nőtt az átlagkereset. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten. Novel. Noticias. Novinky. News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény módosító javaslatában a Tisza frakció 2 tagja. Melétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Erős közép-európai régióra van szükség, az erős Európához hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, hozzátette, meghívja a cseh és a szlovák kormányfőt is. Úgy fogalmazott, Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi befolyásukat az Európai Unióban. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatását is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a Tárca vezetője. Lannert Jurit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlament és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz. Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számítható.
4: A műsorszám termék megjelenít. És tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Itt Dabason a Szent István téren kisebb felhősödés van, a délután folyamán még előfordulhat itt-ott egy-egy lokális zápor, zivatar, úgyhogy erre lehet készülni, de összességében jó időre számíthatunk, és hát jó zenékre is, hiszen hamarosan jön Horváth Rudi és a Keresztúzat, de elsőként jön Benson Boone és a Soriam Hírforsz Számban elszímű felvétel.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Télibád.

0: értéket közvetítünk. Közérdekű információk.
1: Közérdekű információkkal megyünk tovább, itt a 93.4-en egy perc múlva lesz, pontosan 4:30, és már néhány jövő heti programot ajánlunk, illetve eseményt a figyelmetekbe. Elsőként egy ráckevei programot hozok nektek, méghozzá néptánc programról lesz szó, amint itt a rendszerünk is szeretné, hogy megosszuk veletek ezeket az információkat. Na így van, meg is vagyunk. Ács Károly Művelődési Központban lesz néptáncos ünnep, tehát május 25-én Ráckevén, ahol fellépnek az Apró Kis és Bokrita néptánc együttesek, Kéve és a Rőzse néptánc együttesek, valamint az Itt egy Rá csoportok fellépését láthatjátok. Mindenkit szeretettel várnak a hagyományőrző műsorra, tehát május 25-én 18 órától. Aztán kamerával a Föld körül előadás sorozat következő alkalma május 29-18 óra, amelyek a témája majd Vietnám lesz, annak múltja is jelene. Előadó Várajai Márton, nyugalmazott vietnámi követ, helyszín pedig a Móra Ferenc Művelődési Ház Albert és a Pesti út 85 szám alatt.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.

0: promises with you.
1: Egy dal mindig mást mond.
2: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
3: Sziasztok, itt Diaz
4: és Menta.
3: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
5: Hiába

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor, a minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Napközben sem hagyom.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja. Újra lesz lakója az úgynevezett Máltaháznak Ócsán, megkezdődik az iskolai sportpálya rekordtánozása Bugyin, haladunk a 30 fok felé.
1: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
1: Első kézből.
0: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Újra lesz lakója az úgynevezett Máltaháznak Ócsán. Ez az egyetlen épület, amelyet rövid, mindössze néhány éves ciklusokra ad bérbe az önkormányzat. Azért van erre szükség, mert ez az épület a Liget lakóparkban, ahol a választásokat bonyolítják az alsópakonyi város részben. A többi ingatlan 5 évre bérelhető pályázat útján. Paul Tamás polgármester mutatta be a pályáztatás módszerét.
3: A lakóparkban kint van egy épület, amit ma helyiek úgy ismernek, hogy Málta ház. Ebben a házban soha nem lakott senki, ez egy ilyen közösségi térként, közösségi helyként, fejlesztő házként működött tulajdonképpen, amikor a devizahitelesek és olyan szociális helyzetben lévő emberek kaptak ott lakhatási lehetőséget bérlési formában. Aztán ez hosszú évek óta nem áll fent. Úgyhogy tulajdonképpen egy raktárhelyiségnek használták már az épületet az önkormányzat, és természetesen a választások is ott történtek meg, úgyhogy tettem javaslatot arra, hogy na, akkor most elérkezett az idő, vége volt a választásnak, pályáztassuk meg, és engedjünk ide valakit, hogy ide tudjon jönni. Úgyhogy ez is kikerül most pályázati kiírásba, ami nagyon fontos, hogy 2029-ben, elméletileg 2029-ben lesznek legközelebb választások, ugye önkormányzat és helyi választások, addig az időpontig írjuk csak ki a szerződést, tehát és ott nem lesz egy folytató lehetőség. Tehát ott, aki jön, annak ott lejár a szerződés, hogy ki kell költözni, mert a házban ugye, mint választási körzeti központ, ugye ott történik majd meg a választás. Aztán majd újra ki fogjuk írni. Tehát ez lesz az egyetlen olyan épület, ahol tulajdonképpen 2-3 éves ciklusokban lehet igénybe venni lakásbérleti lehetőséget. Az összes többinél persze, ahogy szokott lenni, az 5 éves táblatú. Ugye a pályázati rendszerünkről annyit kell tudni, hogy ez teljesen zárt, és én ezt azért kértem, hogy ilyen legyen, hogy se képviselők, se polgármester, se senki ne tudjon beleszólni pályázat menedébe, és semmiféle beavatkozást ne tudjon abba tenni. Úgyhogy ez úgy néz ki, hogy ki van írva a pályázat, a hatósági iroda vezetőjéhez érkeznek be a pályázatok, ő az, aki bontja ezeket a pályázati borítékokat, ő az, aki az összesítést csinálja, és a képviselőtestület és én magam is polgármesterként akkor találkozunk ezzel, amikor a bizottsági anyag kiküldésre kerül. Addig nem. Tehát egyszerűen kizártam annak a lehetőségét, hogy bármilyen fajta visszaélés történhessen ebben az esetben, mert szerintem ez így helyes.
0: Megkezdődtek a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznai János Tagintézménye Bugyi Sportpálya felújítási munkálatai. A beruházás keretében az aszfalt burkolat rekordtámborítást kap, hogy a gyerekek biztonságosan tudjanak mozogni a szünetekben és a testnevelés órákon. Új labdafogó hálót telepítenek a régi drótkerítés helyett. A kivitelezés várható befejezése június első hete. A projekt keretében 2 sportpályát is felújítanak Bugyin. A közösségi sportpálya felújítási program célja meglévő kültéri közösségi sportpályák felújítása, bővítése és a felújítást bővítést követően rendelkezésre álló legalább 15x28 méteres vagy legalább 20x40 méteres sportpályák rekordtámborítással történő ellátása. A költségek 50%-át finanszírozzák, a másik felét az önkormányzatnak kell állnia. A Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznai tagintézményében 19.852.000, míg a Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 24.171.000 forint az elnyert támogatás. Mindkét pályán a rekordtámborítás mellett megoldják a vízelvezetést és újjáépítik a rétegrendet.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Összesen 11 gólt hozott a már bronzérmes Tápi Oszecső és a Hernád hétvégi mérkőzése, amelyen a hazaiak 8-szor vették be a vendégek kapuját az esős vasárnapon. A Ráckeve otthon tartotta a pontokat, a Zabony Kiddel szemben, és hasonlóképpen tett a Halásztelek a Tököl ellen. A házigazda Márti Dávid góljával győzött, volt edzője jelenlegi együttesével szemben. A Pest vármegye másodosztály déli csoportjában Kucsván Milán kiemelkedő teljesítménye és 3 gólja volt az alapja a listavezető újhatján újabb sikerének, melynek szenvedő alanya ezúttal a Maglód volt. A Tápió Szele hazai pályán alaposan megnehezítette a Taksony dolgát. Gál Ferenc együttese már 2 góllal is vezetett, de a második játékrész egyértelműen a vendégeké volt, és a 3 pontot is ők zsebelhették be. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
0: Pénteken napos idő valószínű, kevés fátyol és komoly felhő mellett. Elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sok felé megélénkül. Hajnalban zömmel 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, délután 22-27 fokra számíthatunk. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
1: 93.4 Rádió Davas.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők. Interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtőjátékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: És gyónon látok erősebb forgalmat a Vasút utcában, úgyhogy ha erre autóznátok, akkor mindenképpen számítsatok hosszabb menetidőre.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
4: Hangár.
2: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
4: Csak itt.
2: A 93.4-en.
7: Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését kérik. Mégsem épül társasháza Balaton-Aligai magasparton. Feljelentették a szegedi BYD gyárat környezetkárosítás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
8: Nachrichten.
2: Novel.
8: Noticias.
2: Novinky.
8: News.
2: Magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldöttgyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják, a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korepetítor munkaviszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli. Mégsem épül társasháza Balaton-Aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi Fürdő Egyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalattal a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Alekszandar Vučić azt mondta, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette, reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik, több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20

0: legnyitottabb rádiója.
1: A sok napsütés mellett sok jó zene is vár rátok szintén ebben az órában, hiszen már is kezdünk Lady Gagával, de jön majd Betonhof is az újdonságával, na meg a régebbi előadók közül itt lesz Rihanna és Roy és Ádám egy diszkó robbanással.
0: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: 93.4
0: Rádió Dabas.

Rihanna és a Disturbia szólt itt a 93.4-en, és azzal folytatódik a Hangár, hogy 6 év szünet után csütörtöktől, azaz mától újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg egyébként 2018-ban már elindította ezt a közvetlen szezonális járatát Budapestre, viszont a 2020-as koronavírus járvány miatt leállt a légi közlekedés, és ezt követően nem is indult újra ez a járat. A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing 787-8-as Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányba. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülés idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra lesz a menetrend szerint. Az első járat indulása alkalmából ünnepséget tartottak, amelyen részt vett az American Airlines és Philadelphia nemzetközi repülőterének vezető tisztségviselője, valamint magyar részről a nagykövet, illetve a gazdasági attasé hivatali képviselője.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision Optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Nagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4 Rádió Davas.

Rádió Dabas az otthon hangja, Charlie Puth felvétele szólt itt a hangárban, amit azzal folytatunk most, hogy a Wieser szerint már felkészültek a 2026-os csúcsra. Az év első 4 hónapjában meghirdetett járatainak 99,53%-át teljesítette, miközben minimálisra csökkent a jelentős késések aránya. A cég közlése alapján ezzel az arányjal az európai légitársaságok élmezőnyébe került megbízhatóság terén, és mint hozzátették, különösen fontos mutató a napi első jellemzően hajnali indulási hullám pontossága, ami alapvetően határozza meg a napi üzemelés stabilitását. A társaság ebben a kategóriában is az európai legjobbak között teljesít az első 4 hónapban. A Wieser adatai alapján a pontos, illetve 15 percen belüli indulások és érkezések aránya is az iparági élvonalhoz tartozott. A 3 órát meghaladó késéssel érkező járatok aránya mindössze 0,1% volt, ami 4 éve nem látott alacsony szintet jelent. A légitársaság a nyári csúcsidőszak előtt több operatív intézkedést is végrehajtott a működés stabilitása érdekében. Optimalizálta a személyzeti beosztásokat és a repülőgépek rotációját, emellett fejlesztette az ügyfélszolgálati folyamatokat is. A közelmúltban indult a HTS-sel közösen működtetett új segítségnyújtási szolgáltatás célja, hogy a jogosult utasok számára zavarok esetén gyorsabb támogatást biztosítson. A fejlesztések a légitársaság tavaly indított, az ügyfélélmény javítását célzó programjának részét képezik, és a Wieser hangsúlyozta, a nyári időszakban a működési stabilitás fenntartása és az utasokat érő fennakadások minimalizása marad továbbra is a fókuszban.

0: Lorin és az Eufória szólt itt a 93.4-en, ez is egy Eurovíziós felvétel volt. Közlekedünk, van egy friss hírem, van sajnos egy baleset is a vétel körzetben. Az M0-as autó déli szektorában Halásztereknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleseteztek, a 16-os kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni, és az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán Monornál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható.
1: Visszaállítják az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát, haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére, 10 Intercity kocsit bérel a MÁV nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Törvényjavaslatot nyújt be a Fidesz, miután a háborús veszélyhelyzet megszűnésével az ukrán gabona és más termékek importtilalma is hatályát vesztette. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter közölte, a Tisza kormány nem fogja engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, bizonyos baromfifajta élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket nyersen gőzöléssel vagy vízben forrázással fűzve is fagyasztva és a gabonaféléket. A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismerteti. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztési alapba is fizetnie kellene Budapestnek, az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést, lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működő képességét. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárca vezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18 és június 12 között több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban. Teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölt a szervező. Az Ánkai és Fonyódligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményeiről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több 10 000 gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A Hangár második órája ma sem múlhat el majd egy recepttel. A mai napon egy sertés szüzet fogunk készíteni, méghozzá zöld fűszeres kékekben. Úgyhogy ha kíváncsi vagy a receptre, akkor maradj velünk.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.

Ez továbbra is a Hangár itt a 93.4-en. Az elmúlt években szinte minden anyuka polcán megjelentek a végtelenül praktikus, összenyomató kupakos műanyag, tasakos bébietelek. Bár a rohanó hétköznapokon hatalmas segítséget jelentenek, egy friss nemzetközi kutatás most rávilágította a csomagolás rejtett és igencsak ijesztő kockázataira. A norvég Sintef Ocean kutatóintézet laboratóriumában a hazai piacon is felbukkanó Nestlé Gerber és a Danone Happy Baby Organics márkájú termékeket vizsgálták meg. Az eredmények minden mintánál pozitívak lettek, azaz minden egyes tasakban találtak mikroműanyagot. A Nestlé Gerber pürék minden egyes grammjában átlagosan 54 mikroműanyag részecske volt, ami azt jelenti, hogy egyetlen tasak elfogyasztásával több mint 5000 apró műanyag darabka kerülhet a baba szervezetébe. A Danone Happy Baby Organics esetében még rosszabb a helyzet, hiszen itt grammonként 99 részecskét mértek, ami tasakonként már a 11000 darabos szennyezettséget is meghaladja. A kutatás egyébként arra is rámutatott, hogy a szennyezés forrása magából a tasak belső polietilén bevonatából származik, ugyanis az ételekben és a csomagolásban pontosan ugyanazokat a vegyi anyagokat azonosították. A laboratóriumi elemzés során ráadásul egy olyan vegyületet is kimutattak, amelyet hormonrendszert károsító hatásokkal hoztak összefüggésbe, sőt a gyanú szerint hozzájárulhat a gyerekkori elhízás kialakulásához is. A csecsemők és a kisgyermekek szervezete még rohamos fejlődésben van, a súlyukhoz képest pedig rengeteg táplálékot vesznek magukhoz, így ők a leginkább védtelenek az ilyen jellegű mesterséges szennyezésekkel szemben. Bár a gyártók profilt érdekei és a kényelmi szempontok miatt a tasakos pürék piac részesedése már a 37%-ot is meghaladja, a szakemberek azt tanácsolják, hogy ahol csak lehet, részesítsük előnyben a hagyományos üveges kiszerelésű bébételeket, vagy még inkább a friss alapanyagokból otthon elkészített, saját kezűleg pürisített falatokat. A Greenpeace eközben határozottan felszorította a mamut cégeket, hogy azonnal vizsgálják felül a termékeiket és kezdjék meg a mérgező műanyag csomagolások kivezetését. Bieber's Mentor Petya, már csak egy dilf.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
8: Utaz! Utaz első osztályon.
7: Hangár, a hazavezető út.
8: Rádió Ravasz, az otthon hangja.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmás,

0: elkészítetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: És a folytatásban már is itt vagyok a mai recepttel, és ahogy említettem az óra elején, sertés szüzet készítünk zöldfűszeres kérekben. Ez 80 deka sertés szüzet, használunk fel sót, borsót, egy evőkanál olajat, két gereszt fokhagymát, a zöldfűszeres kérekhez pedig fél csokor snidlinget, egy csokor petezselyem zöldet, 6-8 kakukkfüvet, egy táskanál citromhéjat reszelve. Itt is használunk fokhagymát, mondjuk két gerezdet, három evőkanál olívaolajat és két táskanál mustárt. A sertésszüzet megtisztítjuk az inaktól és a hártyáktól, majd papírtörlővel szárazra törőjük, enyhén sózzuk és borsozzuk. Ezután egy serpenyőben olívaolajat hevítünk, és a húst minden oldalán erős lángon körbepirítjuk, amíg aranybarna kérget kap, közben a megroppantott fokhagymát hozzáadjuk a serpenyőbe, és ezzel időnként kenegetjük a piruló húst. A kérgesített sertésszüzet 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és 7-9 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha a belseje szaftos, enyhén rózsaszín marad. A húst a sütőből kivéve 5-7 percig pihentetjük, hogy a húsnedvek visszarendeződjenek, majd ezután a snidlinget, a petezselyemet és a kakukkfüvet finomra vágjuk, hozzáadjuk a reszelt citromhéjat, az apróra vágott fokhagymát, az olívaolajat, illetve az egészet ezután jól összekeverjük. A pihentetett húst megkenjük a mustárral, majd a zöldfűszeres keveréket egy tárra terítjük, és a mustáros húst jó alaposan megforgatjuk benne. A húst ezután már csak fel kell szeletelnünk, és tálalhatjuk is. Az elkészült szaftos sertésszüzet tepsibe sült burgonyával, burgonyapürével, rizssel, vagy éppen salátával kínálhatjuk. Jó étvágyat hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti szak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, Vándorló utcatárlatot indít a Nébih. Rekordmagas szinten a szifiliszes és gonorreás esetek száma Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, írja a Portfólió. Az átadás átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi 2026-ra eső kiadás nem vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya koncesszió rendelkezésre állási díja, amely a dokumentumok szerint 175,6 milliárdos forrás hiányt mutat, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal és az Iváncsai ipari fejlesztés terület vasúti bekötése körül is. Utóbbi két beruházáshoz összesen mintegy 110 milliárd forint hiányzik a költségvetésben. Vándorló utca tárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáronfóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csak nem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egy éves ellátására. Európa szerte emelkedik a szexuális úton terjedő fertőzések száma, a szifilisz, a gonorrea előfordulása rekordmagas szintet ért el 2024-ben a legfrissebb adatok szerint. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ több mint 106 000 gonorreás esetet jelentett Európában 2024-ben, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint 300%-os növekedést 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. 2024-ben közel 46 ezer szifiliszes esetet jelentettek, ami 8%-os növekedés jelent 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös aránynak. Három héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A Szépművészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: Az ország szívében
5: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
5: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ahogy megszokhattátok, ha csütörtök, akkor a mozipremiereket vesszük gorcsolyára. Így van ez a mai napon is, és mondom már is, hogy mik érkeztek a mozikba. Itt van például Az utazó, azaz a Passenger című film, ez egy amerikai horror kalandfilm. Egy fiatal pár borzalmas baleset szemtanúja lesz az autópályán, és hamarosan ráébrednek, hogy nem csak ők távoztak a helyszínről, hanem egy démoni jelenés is, aminek Utazó a neve, és ami nem áll le, amíg az életre szóló utazásukat rémálommá nem változtatva el nem kapja mindkettejüket. Erről szól röviden ez a premier. Aztán itt van a mozikban a Mandalori és a Grogu című amerikai kaland sci-fi. Ez egy Star Wars történet. A Mandalori és a Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjukra indulnak. A gonosz birodalom már a múlté, haduraik pedig szétszélettek a galaxisban. A szárnyait bontogató új köztársaság mindent megtesz azért, hogy megvédje mindazt, amiért a lázadók küzdöttek, és felbérlik a legendás mandalori fejvadász Din Djarint és ifjú tanítványát Grogut, hogy ebből milyen kalandok lesznek, kiderül a mozikban.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Folytatjuk a premierek sorát a mozikban, és itt van már is egy francia misztikus dokumentumfilm, ami megérkezett, a Sacré-Cœur, azaz a Szent Szív csodálatos hatalma. Isten bekorlátozhatatlan szeretetéről és a Szent Szív tiszteletéről készült ez a rendhagyó dokumentumfilm. Franciaországban megtérési lázat indított el, hatalmas sorok álltak a mozik előtt, és megérintődött nézők beszéltek a hatásáról. Sok ember élete változott meg a film által, ami tehát megérkezett már Magyarországra is. És a családi filmet is ajánlok nektek a pünkösdi hétvégére, hiszen itt van a Rufus, a legbátrabb tengeri szörny című animációs családi film. Az óceán mélyén megbúvó titokzatos szigeten a világtól elzárva él a tengeri kígyók közössége. A szigetet Ludovik bácsi, egy félig tengeri szörny, félig sárkány varázslatos füstje védi. Ebben a közösségben él Rufus, egy fiatal tengeri kígyó, aki nem találja a helyét és kilóg kortársai közül, mivel nem tud úszni. Amikor azonban bekövetkezik a baj, és Ludovik bácsi elveszíti a szigetet védelmező erejét, Rufusra hárul a feladat, hogy megmentse a családját. Na de vajon képes lesz-e legyőzni a legmélyebb félelmét? Ez is kiderül a filmből, ami egy norvég animációs családi film, már a mozikban. We are

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Újra lesz lakója az úgynevezett Máltaháznak Ócsán, megkezdődik az iskolai sportpálya rekordtánozása Bugyin, haladunk a 30 fok felé.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Újra lesz lakója az úgynevezett Máltaháznak Ócsán. Ez az egyetlen épület, amelyet rövid, mindössze néhány éves ciklusokra ad bérbe az önkormányzat. Azért van erre szükség, mert ez az épület a Liget lakóparkban, ahol a választásokat bonyolítják az Alsó-Pakonyi város részben. A többi ingatlan 5 évre bérelhető pályázat útján. Paul Tamás polgármester mutatta be a pályáztatás módszerét.
8: A lakóparkban kint van egy épület, amit a helyiek úgy ismernek, hogy Máltaház. Ebben a házban soha nem lakott senki, ez egy ilyen közösségi térként, közösségi helyként, fejlesztő házként működött tulajdonképpen, amikor a devizahitelesek és olyan szociális helyzetben lévő emberek kaptak ott lakhatási lehetőséget bérlési formában. Aztán ez hosszú évek óta nem áll fenn. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen raktárhelyiségnek használták már az épületet, az önkormányzat, és természetesen a választások is ott történtek meg, úgyhogy tettem javaslatot arra, hogy na, akkor most elérkezett az idő, vége volt a választásnak, pályáztassuk meg, és engedjünk ide valakit, hogy ide tudjon jönni. Úgyhogy ez is kikerül most pályázati kiírásba, ami nagyon fontos, hogy 2029-ben, elméletileg 2029-ben lesznek legközelebb választások, ugye önkormányzat és helyi választások, addig az időpontig írjuk csak ki a szerződést, tehát és ott nem lesz egy folytatólag lehetőség. Tehát ott, aki jön, annak ott lejár a szerződés, hogy ki kell költözni, mert a házban ugye, mint választási körzeti központ, ugye ott történik majd meg a választás. Aztán majd újra ki fogjuk írni. Tehát ez lesz az egyetlen olyan épület, ahol tulajdonképpen 2-3 éves ciklusokban lehet igénybe venni lakásbérleti lehetőséget. Az összes többinél persze, ahogy szokott lenni, az 5 éves táblatú. Ugye a pályázati rendszerünkről annyit kell tudni, hogy ez teljesen zárt, és én ezt azért kértem, hogy ilyen legyen, hogy se képviselők, se polgármester, se senki ne tudjon beleszólni pályázat menedébe, és semmiféle beavatkozást ne tudjon abba tenni. Úgyhogy ez úgy néz ki, hogy ki van írva a pályázat, a hatósági iroda vezetőjéhez érkeznek be a pályázatok, ő az, aki bontja ezeket a pályázati borítékokat, ő az, aki az összesítést csinálja, és a képviselőtestület és én magam is polgármesterként akkor találkozunk ezzel, amikor a bizottsági anyag kiküldésre kerül. Addig nem. Tehát egyszerűen kizártam annak a lehetőségét, hogy bármilyen fajta visszaélés történhessen ebben az esetben, mert szerintem ez így helyes.
5: Megkezdődtek a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznai János tagintézménye Bugyi sportpálya felújítási munkálatai. A beruházás keretében az aszfalt burkolat rekordtámborítást kap, hogy a gyerekek biztonságosan tudjanak mozogni a szünetekben és a testnevelés órákon. Új labdafogóhálót telepítenek a régi drótkerítés helyett. A kivitelezés várható befejezése június első hete. A projekt keretében két sportpályát is felújítanak Bugyin. A közösségi sportpálya felújítási program célja meglévő kültéri közösségi sportpályák felújítása, bővítése és a felújítást bővítést követően rendelkezésre álló legalább 15x28 méteres vagy legalább 20x40 méteres sportpályák rekordtámborítással történő ellátása. A költségek 50%-át finanszírozzák, a másik felét az önkormányzatnak kell állnia. A Bocskai István Református Oktatási Központ beleznai tagintézményében 19.852.000, még a Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 24.171.000 forint az elnyert támogatás. Mindkét pályán a rekordtámborítás mellett megoldják a vízelvezetést és újjáépítik a rétegrendet.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Összesen 11 gólt hozott a már bronzérmes Tápi Összecső és a Hernád hétvégi mérkőzése, amelyen a hazaiak 8-szor vették be a vendégek kapuját az esős vasárnapon. A Ráckeve otthon tartotta a pontokat, a Zabony Kiddel szemben és hasonlóképpen tett a Halásztelek a Tököl ellen. A házigazda Márti Dávid góljával győzött, volt edzője jelenlegi együttesével szemben. A Pest vármegye másodosztály déli csoportjában Kucsván Milán kiemelkedő teljesítménye és 3 gólja volt az alapja a listavezető Újhartyán újabb sikerének, melynek szenvedő alanya ezúttal a Maglód volt. A Tápió Szele hazai pályán alaposan megnehezítette a Taksony dolgát. Gál Ferenc együttese már 2 góllal is vezetett, de a második játékrész egyértelműen a vendégeké volt, és a 3 pontot is ők zsebelhették be. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Pénteken napos idő valószínű, kevés fátyol és komoly felhő mellett. Elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sok felé megélénkül. Hajnalban zömmel 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, délután 22-27 fokra számíthatunk. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló. Méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Mindig keresik a friss mai magyar szerzőket, illetve nagyon is kedvelik őket. Van egy idősebb hölgy, aki most csak kimondottan ilyen magyar szerzőktől született műveket szeretne olvasni. Úgyhogy mindig van, ami felkapottabb. Most Palotás Petrától hoztam egy könyvet. Igaz, hogy ez kicsit visszavisz bennünket a téli időszakra, de attól most is olvashatjuk. A címe Kékes tető. 1932-ben kalauzol vissza bennünket, egy gyógyszálló krónikája elevenedik meg előttünk. Közvetlenül a Mátraházai szanatórium megépítése után nyitja meg ez az első gyógyszálló a kapuit. A hotel elsősorban jómódú vendégeknek kínál kezeléseket, váratlan események köszönhetően Ilka is ide kerül. Neki az édesapja azonban egy gyári munkás, és mégis ide utazhat Mátraházára, hogy gyógyírt keressen a több éve tartó nehéz légzésére és köhögésére. És itt megismerkedik ez a 17 éves lány, gimnazista lány, első világháborúban megjárt katonatisztel, Elzsivel, a gyöngyösi ápolónővel, Otéliával, a hűvös dívával, Kamasz Jancsival és egy pesti ügyvéd nejével, Irmával is. Ugye néhány hétre összefonódik az életük, és még ráadásul titkok is vannak természetesen a gyógyszállóban. Kiderül majd, hogy milyen farkasok ólálkodnak itt, milyen sötét alak bukkan fel éjjelente a gyógyszálló környékén, és vajon kihagyhatja el gyógyultan az intézetet, és ki az, akit nem tudnak majd megmenteni a kezelések. Úgyhogy egy jó kis történet Palotás Petrától, a Kékes tető.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai Kulturkáló végén is a tévés kínálatból hozok nektek két ajánlót. Az egyik a Film 4 egyik filmje, amit este 8 órakor vetítenek. Get Carter, azaz az igazság fáj, ez egy amerikai akciófilm 2000-ből. A Las Vegasban tevékenykedő Jack Carter egész életében másoknak dolgozott, adósságot hajtott be, büntetést foganasított. Egyedül volt és mindig távolságtartó volt mindenkivel, ám amikor értesül róla, hogy bátyja Richie meghalt, egy balesetben hazatér. A családhoz, amelyet elhagyott, az adóssághoz, melyeket soha nem fizetett ki, és egy rejtéhez, ami a lelke mélyéig hatol. Azt mondják neki, hogy Richie egy részeg autóssal ütközött össze, Jack kérdezgeti bátyja családtagjait, ismerősét, és végül rájön, hogy Richie-t valószínűleg meggyilkolták. Jack elmegy annak a klubnak a tulajdonosához, melyet bátyja igazgatott, Cliff Brumby nem hiszi, hogy bárkinek oka lett volna megölni Richie-t, de elmondja neki, hogy a férfinak viszonya volt egy helyi bártündérrel, aki Cyrus Pace pornófilm producer barátnője. Na hát, hogy ezekből mi fog kisülni, kiderül este 8 órakor. És eljön még egy magyar film is, zárásként a Forró vizet a kopaszra, 1972-ből vetíti a magyar mozitévé. Bacsó Péter rendezte, Boróka úr, a Borbély egyszer véletlenül túlságosan megnyír egy vendéget, nincs más megoldás, a kuncsaftot ezek után teljesen meg kell kopasztani. A tarfejű vendég bosszút esküszik, Gyarmati István, Szabó Lajos, Pásztor Erzsé és Hauman Péter látható a filmben. Itt nálunk pedig a folytatásban sztereóválogatással megyünk tovább, aztán 7 órától már a családi piknik válogatását hallhatod. Este 9-kor csütörtök révén a rockzenéje lesz majd a főszerep, és holnap reggel 5-kor szintén a családi piknik válogatását hallhatod, 6 órától pedig már együtt ébredhetünk a TikTokba. Én köszönöm a mai figyelmet, további szép estét!

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: közelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis. Megsértette Magyarország a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogát. Elfogtak egy rendőrök lefejezésével fenyegetőző férfit. Megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEB tájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták, a lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének büntettével gyanúsítják, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következett védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként. Erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
5: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
5: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
4: rejtélyek és megoldások.
5: Sztereó.
4: Sztereó.
6: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Ez a Sztereó továbbra is. Folytatódik tovább, egy újabb vendégünk van, méghozzá Szeofner József, Tatár Szent György polgármester, akit köszöntök is a műsorban.
0: Ilyen volt a reggel.
1: Ez a Sztereó továbbra is. Folytatódik tovább, egy újabb vendégünk van.

0: elmondható, illetve hogyan értékeled az eredményt?
1: Tatár Szent Györgyön mindig magas a részvétel, tehát én amióta polgármester vagyok 2010 óta minden egyes alkalommal magas volt a részvétel. Közel van mindig az országoshoz, sőt volt olyan, amikor annál többen részt vettek a Tatár Szent Györgyi választásokon, és hát ez egy egész faramúci helyzet itt, hiszen országosan nagyon nagyot nyert a Tisza párt, azonban Tatár Szent Györgyön egy 60%-os Fidesz győzelem született, és egy 33%-os Tisza eredmény született. Sokan kérdezik, hogy ez hogy történhetett, próbálják meg elemezni. Én magam is nyilván megnéztem az eredményeket, próbálom elemezni, hogy mi történt, és nem szeretnék senkit sem, tehát sem a térségben lévő kollégákról, senkiről sem véleményt mondani, hogy itt mi történt, és a többi településen miért történt másképp. Én magamat elemezve, illetve Tatár Szent Györgyöt elemezve jutottam bizonyos összefüggésekre. Mégpedig, hát én ezt úgy mondanám, hogy amikor egy mozdonyvezető, van egy tiszás mozdonyvezető, ennek a szerelvényen csak másodosztályú kocsik vannak, tehát nincs megkülönböztetve egy ember sem, mindenki ugyanolyan értékű, és ezeket az utasokat A és B pontba át kell vinni, akkor a tiszás mozdonyvezetőnek minden utast át kell vinni, nem válogat, tehát a fideszes utast is, a tiszás utast is, a DK-sat, mindegyiket. Ha fideszes a buszsofőr, akkor ugyanez vonatkozik a buszjáratra is, tehát A-ból B-be át kell vinni mindenfajta típusú utas. Nem nézheted azt, hogy milyen utas ül ezen a buszon vagy ezen a vonatszerelvényen, mindenki ugyanolyan értékű. Nálam elsődleges szabály azt a Tesszentgyörgyön, hogy nagyon érdekes, hogy magas arányban nyert a Fidesz, de a településen a Fidesz, mint párt, mint politikai párt sosem volt jelen. Tehát ott voltam én, mint fideszes polgármester, ez soha nem volt rá erőszakolva, és soha nem is volt igazából kommunikálva, hogy én fideszes polgármester vagyok, és én csak a Fidesz, és csak a Fidesszel lehet. Tehát ilyen nem történt. Én mindig mindenkire úgy tekintettem, mint egy választópolgárra, mint egy állampolgárra, és úgy tekintek a mai napig, aki közül mindenki ugyanannyit ér. Az egy másik történet, hogy én tartozok egy politikai közösséghez, vagy egy politikai családhoz, aki most nyilván egy hatalmas önreflexión kell átesnie, és vagy meg tud újulni, vagy nyilván akkor a történelem kosarában végezzük, de nálam ez nem működik, nálam Tatár Szent Györgyi emberek vannak. Mindenki tudja rólam, hogy hova tartozom, úgyhogy ezt nem kellett senkire se ráerőszakolni. A másik fontos dolog, hogy én a Tatár Szent Györgyi emberekkel mindig őszinte vagyok. Van egy Robert Schuman nevezetű politikus, ő volt az Európai Uniónak az atya, nekem nagy példaképem ő, és ő mondta azt, hogy kétféle politikus létezik, a hazug spekulatív, vagy az őszinte spekulatív. És itt a spekulációt most egy emberi okoskodásra, egy politikai okoskodásra kell gondolni, nem egy negatív dologra kell gondolni a spekuláció alatt. Hát nyilván emberek vagyunk, helyezkedni kell, lobbizni kell, tehát ki kell harcolni egy adott településnek, vagy akár önmagunk számára is az előnyöket, és ez a kettő nálam magasan érvényesült, és érvényesül a mai napig, tehát én a Tatár-Szentgyörgyi állampolgárokkal és a Tatár-Szentgyörgyi emberekkel őszinte vagyok. Mindenben. Ha nemet kell mondanom, akkor nemet mondok. Ha igent kell mondanom, iget mondok, de igen van, nem van, és nincs ilyen, hogy lehet, vagy ezek a politikai lustaság, politikai nyugalom, hogy hát olyan választ adok, hogy ő is, meg én is jól járjunk, de végül is aztán nem tudok segíteni. Tehát ha valaki bejön hozzám segítséget kérni, akkor én azt őszintén megmondom, hogy tudok-e segíteni, vagy nem tudok segíteni. Az egy másik történet, hogy nagyon széles a skála. Tehát sokszor olyan ügyekben is segítek, vagy segítünk a kollégáimmal, ami igazából már nem önkormányzati feladat, de mi elhatároztuk anno 2010-ben, és főleg aztán 14 után, hogy egy szolgáltató önkormányzat vagyunk, így is működünk, így gondolkodunk, és így állunk hozzá az emberekhez. A másik a spekuláció, vagy a politikai okoskodás az pedig az, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 évben négyszer volt kétharmada a Fidesznek, ezt a négyszer kétharmadot én bőségesen ki tudtam használni, és azt gondolom, hogy jó lobby munkát végeztünk. Ehhez kellettek azok a kollégák és azok a szakemberek, akik ezekhez az elnyert pályázatokhoz vagy eredményekhez előkészítették az anyagokat. Ez jól működött, ez a csapat van most is. Nyilván kormányváltás van, országgyűlési képviselő úrral találkoztunk, megbeszéltük a problémákat, feladatokat. Én azt gondolom, hogy fogunk tudni együttműködni az elkövetkezendő időszakban. Megkérdezték többen, hogy fordulok-e, emberek vagyunk. Szerintem, aki ismer engem, az pontosan tudja, hogy nem fordulok, de ebben a térségben volt egy polgármester úr, úgy hívták, hogy Kovács István. Sajnos már nincs közöttünk, Őrkénynek volt a polgármestere hosszú időn keresztül, és én azért szerettem vele dolgozni, mert mind köztudott, hogy ő egy baloldali polgármester volt. Én meg egy jobboldali polgármester vagyok. És sosem volt közöttünk úgymond diszharmónia. Tehát ő az maradt, aki volt 40 évvel ezelőtt is, így kiszámíthatóak voltunk egymás számára, tudtunk nagyon gördülékenyen és nagyon jól együttműködni. Azok, akik forgolódnak, aki most fordul, az egy picit rosszabb lesz a helyzet, vagy nem olyan lesz a helyzet, ami neki, akkor megint fordulni fog. Tehát a kiszámíthatatlan emberekkel, ha most föl

0: Teszem ezt a kérdést neked, Krisztián, vagy bárkinek, a kiszámíthatatlan emberre ki szeret dolgozni? Nem szeret senki sem dolgozni. Én azt gondolom, és ezt a képviselő úrnak is elmondtam, hogy velem, aki nem forgolódok, biztos jobban fog járni a munkavégzés szempontjából és a közös célok elérése szempontjából, mint azokkal, akik most forgolódnak hirtelen és keresik és helyezkednek. Egyébként is megvan a fő cél, Tatár Szent György előre haladása és jövőjének megteremtése és erősítetése. Tehát ez a mi közös feladatunk.
1: Igen, ez lenne a következő kérdés. Ugye Hende Mátiról van szó, aki a térségnek az országgyűlési képviselője, így hát ugye Tatár Szent György érdekeit is kell, hogy képviselje az országgyűlésben, a parlamentben. Említetted, hogy megtörtént az egyeztetés. Vannak-e olyan célok, olyan pontok, amiben feltétlenül szükség van majd az ő támogatására, akár település szinten, akár mondjuk kisebb régió szinten, tehát mondjuk több települést érint, ami mondjuk Tatár Szent Györgyöt is érinteni.
0: Igen, igen, igen. Persze, hogy ne. Nyilván van egy oldala, ami a településnek a megismertetése is zajlik a képviselő úrral, tehát én körbevittem őt, bemutattam neki a települést, amire volt éppen időnk, illetve hát majd lesz egy következő találkozó, ahol már az intézményvezetőkkel szeretném őt megismertetni, ők is mondják el, hiszen demokrácia van nálunk, tehát az intézményvezetők is elmondhatják a problémáikat, amelyeket természetesen mi ismerünk, meg én is ismerek, és ez az egyik része, a település megismertetése, a másik része pedig, amivel egyeztettünk, azok a problémák, feladatok, célok. Annak örültem, hogy a kampány időszakában képviselő úr már említette a lőteret, tehát itt van egy NATO lőtér Dabas és Tatár Szent György között, illetve ugye ez Táborfalvát, Őrként is érinti.
1: Többször is beszéltünk, hogy azért erőt, voltak problémák település szinten is.
0: Ha vannak is vannak problémák. Is. A szabad mozgásban való, vagy a szabad mozgáshoz való jog az nyilván korlátozódik, és ez uniós jog és magyarországi, a magyar alaptörvény is leírja ezt, hogy ez a jog sérül ebben az esetben. Erről ombudsmani jelentésünk is van, és hát bízom benne, hogy tudunk most előre lépni. Annyit mondtam képviselő úrnak, ha továbbra sem megy ez a történet előre, akkor abban kérem a segítségét, hogy ezt bírósági útra tereljük. Van az Európai Unióban precedens arra, hogy lőteret zártak be, vagy korlátoztak, illetve vagy megadták azt a kompenzációt az adott településnek, amit elszenvedett. Hát mi most már hosszú évtizedek óta szenvedünk el hátrányokat. Egy a zárás, de ennek egy másik következménye is a lőtéri zárásnak, az pedig a vállalkozásoknak a elvándorlása a településről. Tehát van olyan dabasi vállalkozó, aki itt nagyon jól működik, és nagy vállalkozó, és közben Tatár Szent Györgyből származik. Tehát akár ott is megcsinálhatta volna ezt a vállalkozását, és pont ezért jött el, mert hogy akkor még ez rendszerváltás előttről indulunk, akkor még sűrűbben zárták a lőteret Tatár Szent György és Dabas között. Tehát van a lőtér, illetve hát az önkormányzatok, én várom már a kormány részéről, hogy az önkormányzatokkal mit szándékozik tenni, hiszen ha Tatár Szent György esetét nézem, akkor a mi esetünkben, tehát a költségvetés, azt nagyon ki kell számítanunk, hogy akár a fejlesztések, akár a kötelezően ellátandó feladatokat el tudjuk látni, és mindenre jusson, és hát ebben mindenképpen segítséget kérnénk. Ezt már az előző kormánynak is többször jeleztük, hiszen vannak olyan feladatok, amiket el kell látnunk, viszont lefinanszírozva teljes mértékben nincsen. Ez nálunk azért költségvetési problémákat szokott okozni, de nyilván 16 éve csináljuk, vagy 17 éve megoldjuk, módosítunk költségvetést, vagy éppen most az egyik évben kevesebbet költünk erre, többet költünk arra, de azért az lenne a legjobb, hogyha például a szociális feladatokra teljes mértékben le lenne finanszírozva, az egészségügyi feladatok teljes mértékben le lennének finanszírozva, mezőrt kell alkalmaznunk, egy negyedét fizeti csak az állam ennek a feladatkörnek, illetve van egy fontos része az önkormányzatiságnál, ami Tatár Szent György esetében fontos, de a többi önkormányzata összehasonlítva vagy kivetítve is fontos probléma, vagy kezelhető probléma lenne a finanszírozásnál, hogy például van olyan település Magyarországon, de akár Pest megyében is, ahol kevés a szociális ügyirat, és de az önkormányzat jobb anyagi helyzetben van, és ezért alkalmaz 3 szociális ügyintézőt. Nem feltétlenül van erre szükség, de tegyük, mondjuk azt, szükség van rá, tud alkalmazni 3-at, havonta van neki 20-30 ügyirata, szociális jellegű. Az éves szinten jelent 350-et. És ezt képzeld el, hogy nekünk egy szociális ügyintézőnkre van fedezet, és van egy hónapban 250-300 ügyiratunk. Tehát, hogy ezeket a finanszírozási problémákat is meg kellene oldani, mert ha ezeket megoldanánk, mi akkor már nagyon jól járnánk. Ezekről beszélgettünk a képviselő úrral.
1: Most említettél egy problémát például, de ugye most nagyon sokan várják a megoldást, önkormányzatiságról fogunk beszélni. beszélgetni a folytatásban, és hát az új kormányzattól ugye már ezt kérik számon, nyilván itt azért van átutási idő, mire itt tényleg történik valami, de említetted te is, hogy azért egy pár családhoz tartoztál az elmúlt időszakban, önkormányzatiság tekintetében, mennyire kérték ki például a véleményeteket, illetve mi a te meglátásod ezzel kapcsolatban, hiszen itt azért az utóbbi időben ugye rengeteg elvonás több különféle jogcímen ért a településeket, amik nyilván ugye itt az említett beruházások, pályázatok, fejlesztéseknek a rovására történt meg, és ugye elindult egy párbeszéd már a tavalyi év folyamán, hogy itt azért jelentős átalakításra van szükség. Te miben látod a legfontosabb kérdéseket ebben a tekintetben?
0: Hát én abszolút a feladatfinanszírozás. Meghallgatni meghallgattak, tehát az a, ugye Pogácsás Tibor volt az önkormányzati államtitkár, és a képviselő úrnál többször, vagy államtitkár úrnál akkor többször is én magam, tehát fölhívott, vendégül látott, megkérdezte. Tehát ezzel nem volt probléma. Aztán, hogy őket már mennyire fogadták el az ő ötleteiket, vagy javaslataikat, hát az mindenki értékelje úgy, ahogy gondolja. Voltak hiányosságok, én azt gondolom, hát ezeket mondtam most itt el. Tehát nálunk kifejezetten a feladat alapú finanszírozás az alulfinanszírozott. Tehát ezt, vagy akár ha idegenforgalmi adóra gondolok, az iparűzési adóra, a gépjármű adóra, tehát ezek a gépjárműadó, iparűzési adó az csökkent. Tehát nekünk ezek, iparűzési adónk bevételünk az alacsony, tehát nem tudjuk finanszírozni, nem tudjuk pótolni a kieső forrásokat, illetve a gépjármű adó az meg abszolút nincs is.
1: Felvontak, igen.
0: Így van. Tehát nekünk a lakossági összetételünk olyan, hogy leszakadtabb rétegben még mindig többen vannak, mint mondjuk más településen, ami javuló tendencia, de még mindig sokan vannak, és az ő ellátásokat nekünk meg kell oldani. És ez rengeteg szociális leterheltséget jelent a település, ami nincs kifinanszírozva. Tehát nekünk ez a legfőbb problémánk. Az iparűzési adó, itt majd lesz egy olyan kérdés is, hogy most egy üzemet hozunk Tatárszentgyörgyre, vagy bízom benne, hogy megvalósul. Tehát próbálunk, dolgozunk azon, tehát egy Tatárszentgyörgyre hozni ipart, vagy Tatárszentgyörgyre hozni befektetőt, aki ott szeretne üzemet, vagy bármiféle vállalkozást létrehozni, azért ez nem könnyű feladat. Tehát mi pont egy olyan helyre esünk, hogy lefog bennünket az autópálya, lefog bennünket őrként, dabas, táborfal, tehát mindenki közelebb van az autópályához, ahol nagyobb részben az áruforgalom zajlik. Kecskemét felől megint úgy van, hogy ott Lajos Mize fogja le, vagy Ladányben lefoghatja ezt a történetet. Az idei év már tavalyi évben elkezdődtek az egyeztetések, és bízom benne, hogy ebben az évben, vagy a jövő év elejére ez a beruházás meg tud valósulni, de erről majd később. Tehát a feladat finanszírozás az a legnagyobb problémánk, hogy a kötelezően ellátandó feladatok is alul vannak finanszírozva. És ebben biztos, hogy kérünk segítséget, hogy jelezni fogjuk többször is.
1: Az, hogy esetleg intézmények vagy jogosultságok visszakerüljenek az önkormányzatokhoz, az mennyire reális szerinted?
0: Hát ez jegyzőasszonnyal erről egyeztettünk, tehát ez megint annak a kérdés, hogy a feladathoz apparátus is jár, akkor ez megoldható, de köszönjük szépen, tehát hogy nem szeretnénk mi feltétlenül visszakapni olyan feladatokat, amelyeket azelőtt sem tartottuk, mondjuk egy gyámhatósági feladatot, nem szeretnénk visszakapni a településre, vagy ha visszakapnánk, akkor azt le kell finanszírozni, és apparátus kell hozzá, amit már előbb is mondtam neked, hogy egy szociális ügyintézőnk van, míg más település, aki gazdagabb, annak van akár három is. Ő meg tudja oldani ezt, tehát a feladatot el tudja látni, mert hogy ki tudja finanszírozni, állami segítség nélkül is.
1: Ennyit bevezetésként, most egy kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatódik tovább a Stereo itt a 93.4-en. Vendégünk Szeufner József, Tatárszentgyörgy polgármester, és az országos, mondhatni országos ügyek után most már ténylegesen rátérünk a településre. És hát napokon belül eltelik az első fél év, úgyhogy adódik a kérdés, hogy a 2026-os tervek, amiket ugye még az év elején átbeszéltetek, mennyire tartató ütemtervek, beruházások, fejlesztések. Itt azért ugye beszélhetünk járda felújítástól kezdve, templom felújításról, szolgálati lakás is létesült, illetve további projektek vannak. Ezekkel hogyan álltok?
4: Azt gondolom, hogy jól. Az önrészeknek, nekünk nyilván az önrészt meg kell teremtenünk, és mármint, hogy nem könnyű megteremtenünk az önrészt, így mondom, mert másnak is meg kell teremteni az önrészt, más önkormányzatnak is, nekünk nem olyan egyszerű. Tehát itt a projekteknek a ütemezése az mindig attól is függ, hogy éppen hogy állunk az önrészeknek az előállításával. Az idei évben szerintem olyan 2 héten belül elindul a Kinizsi utcának a felújítása. Ez már egy régi ígéret volt, és nagyon régóta rossz az út is. Ez egy, a Kinizsi utcának egy rehabilitációja, itt épül az új szociális szolgáltató, építettünk már itt járdát, illetve most ezzel az út felújítással fejeződne be az első nagyobb rehabilitációja az útnak. Aztán van egy külterületi útpályázatunk, amit megnyertünk, ez 140 millió forint. Ez Sallóspusztánál van egy tanyákra vezető martaszfaltos út, ami rendkívül rossz állapotban van. Erre már több évtizedes ígéret van az ott élőknek. Én is már, hát már a ciklusom elején megígértem, hogy megoldjuk ezt a problémát. Most sikerült a múlt év végén megnyerni ezt a pályázatot. Ennek van egy önrésze. Azt az önrészt azt elő kell teremtenünk, ez ősszel tud megvalósulni. Aztán van egy Frici házunk, aminek az első épületét már felújítottuk. Ugye itt a Frici a vállalkozó szellem című filmet forgatták még a 90-es évek elején, és van egy második épülete, amiből majd falumúzeumot szeretnénk kialakítani. Ennek a teljes felújítását nem tudjuk megvalósítani, hiszen annyi pénzt nem kaptunk rá, vagy támogatást, de elindul egy külső felújítás, vagy egy külső rendezése az épületnek. Az új esély szociális szolgáltatót azt szerintem egy 60 napon belül, egy 2 hónapon belül megkapjuk a működési engedélyt, és akkor el tud indulni ott a szolgáltatás. A régi épületet meg vagy értékesítjük, vagy kitalálunk valami funkciót neki. Mi van még? Jövő évre vannak pályázataink, van egy Pest megyétől elnyert egy ilyen humán erőforrással kapcsolatos pályázatunk, illetve pumpapályánk van még, ez is a jövő évre tevődött, tehát a jövő év tavaszára. Sok, tehát az elég sok elnyert pályázatunk van, és ezeket próbáljuk majd megvalósítani, illetve amit mondta, a járda is a Rákóczi utcán van, a Rákóczi utcai járdának a jobb oldalán. Nem fejeztük még be, annak zajlik most a felújítása. Illetve a szolgálati lakást azt nyilván befejeztük már tavaly év végén, annak most a kiadása, tehát szeretnénk kiadni. Biztosan lesz rá jelentkező, aki ezt fogja tudni majd használni. Ami fontos, és erről Országgyűlési képviselővel úrral is beszéltünk, a Lőtéri útnak a felújítása, tehát ez hosszú évtizedek óta nincs megoldva. Aki Dabas és Tatárszentgyörgy között közlekedik, az pontosan látja ennek az útnak az állapotát, katasztrofális, ezt valahogy meg kell oldani. Én azt gondolom, hogy ez az honvédségnek is az érdeke, illetve a Dabas Kecskemét között elterülő vagy fekvő településeknek is közös érdeke, hogy ez az út felújításon essen át. Fontos a mi esetünkben a kompenzációnak a mértéke, illetve megállapítása, ezt már az előző blogban említettem. A Honvédelmi Minisztériumot biztos, hogy bombázni fogjuk az ombudsmani jelentéssel, illetve az országgyűlési képviselő úron, hogy valamiféle kompenzációt a település kapjon, hiszen egyébként ezzel ki tudjuk váltani azt a finanszírozási problémát, vagy nehézséget, ami most nekünk folyamatosan jelentkezik. Mert
3: itt egyébként nektek mi lenne az ideális megoldás? Hogy mi
4: hát
3: az, amit
4: az ombudsmani jelentés alapján ez 60-80 millió forint között van évente plusz forrás. Ennek van egy pontos összege. Hát mondjuk ez volt 6 éve. 6 éve volt ez az ombudsmani jelentés.
3: De itt a teljes kérdésre gondolom, tehát mi hozna megoldást a településnek? Tehát mi lenne a cél?
4: Hát a feladatainkat a teljesen kifinanszírozná a honvédség, vagy a honvédségen keresztül a magyar állam, akkor az nekünk egy jó megoldás lenne, de vannak más megoldások is nyilván, az egyösszegű kompenzáció, vagy ha honvédség tudna céget létrehozni, azért ott rengeteg céget létrehozni lehet hozni rengeteg feladatra, és ha ez Tatárszentgyörgyön, vagy Tatárszentgyörgy körzetében valósulna meg, és nyilván nem környezetkárosító, és minden olyan, ami nem hasznos, vagy kár tehet a környezetünkben, vagy az egészségünkben, tehát nem olyan céget szeretnénk, akkor az iparűzési adónak a megemelkedése lehetne erre megoldás. De hát ehhez hozzá kell nyúlni, mert most is vannak cégek a lőtérben, akik ott dolgoznak, de az iparűzési adót azt nem az önkormányzatoknak fizetik. Van egy MVMS problémánk, de hallottam, hogy ez talán Kakucson vagy Inárcson is probléma, tehát rengeteg az áramingadozás a településen, de most már valamikor úgy is jelentkezik az áramingadozás, hogy süt a nap, nem fúj a szél, minden gyönyörű és csodálatos, és akkor is elkezd ingadozni az áram a településen. Millió egyszer, Krisztián, millió egyszer jeleztük már az MVM-nek, papíros formában többször, felszólítva, tehát most már ott vagyok, hogy most éppen a képviselőnek jeleztük, hogy ez van. Szerencsére, aki volt vele úr, náluk is pont ugyanaz a probléma, és tehát ezzel így közösen beleállunk ebbe a történetbe, mert azt nehezen hiszem el, hogy a 21. században ezt a problémát nem lehet megoldani és nem lehet kezelni. Eszközök mennek tönkre, háztartási eszközök mennek tönkre, folyamatos visszajelzések jönnek erről, meg hát egyébként is, tehát ez borzasztó. Van olyan, amikor egy órán keresztül úgy képzeld el, hogy 4-5 percenként elmegy, visszajön, tehát ez az nem is ér, és nem tudják megnevezni a probléma forrását, ami számomra a legelképesztőbb, vagy furább. Ugye ebbe az ügybe biztosan beleállunk, és aztán a programjaink vannak még erre az évre, ami a falunap, rengeteg közösségi programunk lesz, ami nem feltétlenül nagy költségvetésű, de közösségteremtés, közösség összetartó programok.
3: Itt azért említetted még a beszélgetés elején, hogy leginkább az önkormányzatnak a költségvetését a szociális kérdések terhelik meg talán leginkább. Itt azért, amiket említettünk, beruházásokat, fejlesztéseket, ezek leginkább pályázat alapúak. Mennyire keresitek és mennyire kell figyelni a ti esetetekben, hogy legyen egy olyan célzott pályázat, amire mondjuk tudjatok jelentkezni? Itt igazából arra gondolok, hogy mennyire van lehetőség önerős beruházásra, vagy inkább ti is leginkább a pályázatokra vagytok rászorulva?
4: Mi önerős pályázatot, mint önerőből mi nem tudunk fejleszteni. Csak úgy tudunk, ha pályázunk. Nyilván elsősorban azokat a pályázatokat nézzük, amelyek 100% finanszírozásúak. Ilyet is nyertünk már, tehát például a Kinizsi utca az egy ilyen pályázat, de a legtöbb pályázat azért megkíván önrészt, és hát ott át szoktuk gondolni, hogy mi az, amit ki tudunk finanszírozni, és mi az, amit biztonsággal ki tudunk finanszírozni, hogy az Tatárszentgyörgy gazdálkodásában komoly problémát ne okozzon. Kisebb problémát okozhat, de hát nyilván ez egy évről van szó, mikor költségvetésről beszélünk, akkor itt lehet pakolni az összegeket, meg lehet módosítani a költségvetést, de az, ami igazán veszélyeztetni az település gazdálkodását, abban sosem megyünk bele. De a pályázati piacon van, a palettán van mindig olyan pályázat, amire Tatárszentgyörgynek érdemes pályáznia. Tehát azért rengeteg feladat van, amit meg kell oldani.
3: Az elmúlt időszakban számtalan település vezető is megnyilatkozott, illetve intézmények, ugye mert hogy lezajlott a beiratkozás a különféle gyermekintézményekbe. Tatárszentgyörgyön mi a helyzet? Mennyire változik például a létszám, illetve ellátottság, férőhely tekintetében, hogyan álltok ilyen tekintetben?
4: Jól. Hosszú évekig, meg évtizedekig, hát vigyük ezt vissza 2005 környékére, akkor kezdett el csökkenni a gyereklétszám az intézményekben, akkor még csak óvodáról és iskoláról beszélünk. Ez olyan drasztikus szinten lecsökkent, hogy a 80 férőhelyes óvodában már csak 62 gyerek volt, és az iskolában is volt olyan, az iskolának volt olyan éve, amikor 200 fölött volt a gyereklétszám, és volt olyan évünk, amikor 110 alá csökkent. Tehát ezzel valamit kezdeni kellett, itt indult el egy gondolkodás, és mi a katolikus egyházat szerettük volna bevonni, és a katolikusoknak átadni az iskolánkat és az óvodánkat. Ezt egy nemleges választ kaptunk 2018-ban, én ezt nem szeretnék foglalkozni. Akkor a Jóisten viszont meghallgatta a kérésünket, csak egy másik felekezeten keresztül, ezek a baptisták, és akkor a Kovács Gézán keresztül megérkeztek a településünkre. Hát én azóta csak hálás tudok nekik lenni. Nyilván egy egyházi iskolának más lehetőségei voltak és vannak, hogy a jövőben mi lesz, ezt én nem tudom. Mi nem szeretnénk visszavenni az intézményeinket, ez biztos. Tehát nyilván abban a működésben, ahogy most működik, ez teljesen rendben van nálunk. Most úgy állunk, és fölírtam pontosan, mert azóta épült egy bölcsödénk. A bölcsödében mind a két csoport szoba telítve van. Tehát 12 főve telítve van, 2-3 fős várólista van, és vannak olyan gyerekek is, akik nem csak Tatárszentgyörgyről vannak, hanem más településekről, környező településekről. Az óvoda, ugye mondtam, hogy volt olyan lecsökkentünk 62-re, most 73 fővel működünk, és azt látom, hogy a bölcsidőből, akik majd jönnek, tehát ez a létszám még tud növekedni, de ez nekünk most ideális, ez tökéletesen ideális ennél, ha nem lesz több gyerek, akkor mi, de csak ez mindig legyen meg, ez nagyon fontos, a 70 fölötti létszám. És az iskola, ami nekem nagyon pozitív, voltunk 110 alatt most 140 hadgyerekünk van az iskolában. Tehát emelkedett, amióta a baptisták vannak. Tehát 2001 óta vannak a települi, vagy 2001 óta vették át az intézményeinket, és azóta mindenhol. Az iskolán első stagnálás volt, de az óvoda és a bölcsőde az már eleve elindult fölfelé, illetve a bölcsőde azt telített létszámmal működik. Tehát a bölcsődében nincs helyünk, az óvodában még van helyünk, és az iskolában is még nyilván van helyünk, de ott is most már 30 plusz fővel számolunk. Ami sokkal érdekesebb kérdés még, vagy fontos kérdés, az a pedagógus létszám, mert hogy azzal is jól állunk. Van még szakos tanárhiányunk, de amilyen az országos átlag, ahhoz képest Tatárszentgyörgyön a tanár pedagógus ellátottság is nagyon jó.
3: Talán akkor ami kritikusabb, az a bölcsőde kérdés, esetlegesen jelen pillanatban itt a létszám tekintetében, hiszen a többi intézmény akkor tud még fogadni gyermeket. Kell esetleg gondolkodni a közeljövőben, most akkor maradjunk a bölcsődénél, akár ennek bővítését, hogy nem mindig bölcsődeként funkcionáljon. Itt most csak azért kérdezem, mert ugye említetted már szerintem több beszélgetésben is, hogy azért valamilyen szinten célodok az, hogy akár ilyen ipari parkot, ipari területet kialakítani, nyilván az majd munkaerőt vonz, akár újabb betelepülőket, akár hogyha ezek fiatalok, akkor ugye majd a gyermeklétszám is változik, vagy ezzel még később kell foglalkozni az önkormányzat?
4: Nem, ez abszolút jó a kérdés is, meg az utalás is, tehát foglalkoznunk kell ezzel, vannak beköltözők, az elmúlt 5 évben 150 fővel lettünk többen Tatárszentgyörgyön, nyilván ott jöttek gyerekek is, meg is ez is hozzájárult ahhoz, hogy többen vagyunk az intézményekben, illetve ami fontos, hogy a bölcsődeire visszatérve, egy polgármester az egy menedzser a településnek, én azt gondolom, szeretnie kell és tisztelnie kell az ott élőket és a települést, és kell egy misszió és egy vízió, hogy hol akarja látni 50 év múlva is ezt a települést. Nekem erről van misszióm és vízióm is, hogy én 50 év múlva Tatárszentgyörgyöt hol látom, nyilván akkor már a föld alatt leszek, de megteremthetem azokat az alapokat, amit majd az utánam jövők esetleg folytatnak, vagy jónak találják. Minden másban kikérem a szakemberek véleményét. Tehát azért vannak, hogy ők megmondják, hogy mit is kell csinálni, kell-e bővíteni bölcsődét, vagy nem. A fenntartó, illetve a bölcsőde vezetője jelenleg azt mondja, hogy még nem kell. Tehát a bölcsődénél még nem kell bővítést kieszközölni, vagy pályázni bővítésre. Többinél meg nyilván még nem is adódik ez a dolog. Nem beszélve arról, hogy az óvodánál egyébként is 4 csoportszobák van, tehát ott még hely is van arra, hogy akár 10 fővel még lehet, hogy tudna bővülni az óvoda. Csak itt meg van kérve a létszám, tehát van egy felső határ, ami szerint az óvoda működhet, a működésében van egy felső létszám, és azt is meg kéne változtatni akkor, hogyha több gyereket szeretnénk fogadni. De szerintem Tatárszentgyörgy, hogy ebből az esetben egy bővülő vagy egy népesedő település lesz majd.
3: Rövid szünetre megyünk el, és utána folytatjuk innen a beszélgetést.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék!
7: Itt a reklám!
8: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
9: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatódik tovább a sztereó, vendégünk továbbra is Szeufner József Tatárszent György polgármestere, és hát valamilyen szinten kapcsolódik a korábbi részhez, amivel folytatjuk most a beszélgetést. Ugye említetted, hogy nagyjából 150 fő költözött be az elmúlt időszakban Tatárszent Györgyre. Ez azt jelenti, hogy ismételten növekszik a létszám. Nyilván ennek egyik hozománya az, hogy változik akár a közbiztonság, akár a különféle rendvédelmi szerveknek a hatásköre vagy feladata itt a térségben, illetve azért az elmúlt időszakban azért beszélgettünk arról is, hogy jelen voltak olyan negatív dolgok is a településen, és erről te is rendszeresen beszámoltál, amivel azért foglalkozni kellett. Ugye most voltak a hatósági beszámolók, mi az, ami elmondható, mi az, ami esetleg változott a korábbi időszakhoz képest?
2: Szerencsére a beköltöző között nincsen bűnelkövető. Tehát ezt el tudom mondani, hogy nem találkoztam még olyannal, hogy közülük követett volna valaki bűncselekményt, vagy nincs róla tudásom, de szerintem nem volt ilyen. A rendőrség beszámolóját már elfogadtuk, a tűzoltóságét még nem. Tűzoltóságra visszatérve annyi, hát illetve nem is a tűzoltóságra, az ő beszámolójukat is el szoktuk fogadni. Egy fontos dolog, azon nagyon sokat imádkozunk, mert egy nagyon száraz évnek nézünk megint elébe, és te is tudod, hogy lőtéri tűz az 3-4 évente mindig van.
1: És tehát, nem is olyan rég volt.
2: És nem is olyan rég volt, bízunk benne, hogy nem lesz. Tehát a tűzesetekkel és a tűzoltósággal kapcsolatban ez a legfőbb kérésünk a Jóisten felé, hogy ne legyen lőtéri tűz, és a tűzoltóságnak ilyen problémával ne kelljen megküzdenie, meg nekünk sem. Rendőrség, igen. Hát én már nem is a statisztikai adatokat nézem, hogy most hány bűncselekmény követtek el, emelkedette vagy nem emelkedett. Egyébként nem állunk olyan rosszul. Amikor én polgármester lettem, akkor 130 vagy 125 bűncselekmény volt egy évben a faluban. Az azt jelenti, hogy minden harmadik napra esett egy bűncselekmény. Most 50-et nem érjük el, szerintem alól 50 körül járunk, de voltunk mi 20 alatt is. Tehát nyilván ez most egy rosszabb átlag. Én amit most látok, és nem ezt a statisztikát nézem, hanem 4-5 család. 4-5 család okozza ezt a most abban az 50-ben mindenféle bűncselekmény, vagy mondjuk azt, hogy a 35-40 bűncselekményt, ami kifejezetten a lakosságot is irítálja, vagy a lakosságra is hatással van. Ez 4-5 családhoz köthető. Tehát én most megfordítottam ezt a történetet, én nem azt nézem, hogy mit követtek el, ki követte el, hol követte el, és akkor ezt próbáljuk meg. Megpróbáljuk ezt a 4-5 családot megkörnyékezni. Leülni velük, megbeszélni velük, hogy miért van ez, miért kényszerülnek rá, lehet-e ezen segíteni munkával, bármivel, tehát legtöbbjük ugye nem dolgozik. Miben tudunk segíteni azért, hogy ők ezzel a tevékenységgel felhagyjanak. Milyen problémákkal találkoznak. Megpróbál megérteni az embert. A bűnelkövető embert megpróbál megérteni a faluban, és ebben nyilván vannak szakemberek. Egyébként az Eső Szociális Szolgálatnál vannak ilyen szakembereink, akik ezzel tudnak foglalkozni, meg fognak is vele foglalkozni. És meglátjuk, hogy ha bárkiben van egy szándék arra, hogy ezen szeretne változtatni, akkor mi ebben partnerek vagyunk. Tehát sose felejtsük ki ebből a dologból az ember, főleg azért nem, mert ezek között nagyon sok a fiatalkorú, tehát a 18 évnél fiatal. És én ezzel a részével is szeretnék foglalkozni. Mind a mellett, hogyha már maga a bűncselekmény megtörténik, akkor nyilvánvalóan el kell fogni az elkövetőt, és meg kell büntetni, de általában nagyobb rész 90%-ban ebből a 4-5 családból kerül ki a bűnelkövető. És akkor ezek sok gyerek van, vagy sok felnőtt van, cserélgetik, tehát egyik bevonul 10 hazajön, és akkor ez mindig azért úgy újra termelődik. Tehát ezzel próbálunk valamit kezdeni, nyilván ez a település érdeke is, a mi érdekünk is, és a rendőrségnek talán tud egy segítség lenni. Ami most inkább még probléma, és ebben elindult egy közös munka a jegyzővel, illetve a lakossággal, hogy az elmúlt 3/4 évben azt vettem észre, hogy hiába szólítottunk föl embereket, illetve lakosokat, hogy a lakó környezetük az borzasztóan néz ki, tehát a környezetre is kártékony, környezetszennyező, a hulladékgazdálkodás az elképesztő primitív és borzasztó módon történik. Ebből is összeszámoltuk, van 20-25 ilyen porta, és abból már az elmúlt 3/4 évben többet föl is szólítottunk. A felszólítások ellenére sem történt semmi. Pest megyei kormányhivatalnál, vármegyei kormányhivatalnál is történtek bejelentések a lakosság részéről. Ezek úgy összetalálkoztak, összefutottak, és a hulladékgazdálkodási hatóságtól már voltak lent a településen, és 7 lakost föl is szólítottak, itt már komoly pénzbüntetés helyeztek kilátásba. Úgy, aminek most neki kell állnunk, az a lakókörnyezeteknek a rendbetétele, illetve ezeknek az embereknek a felszólítása. Egészen elképesztő viszonyok vannak néhány portán. Tehát a faluképet is rontja, illetve mondom, tehát szerintem már kár egészség közösségre káros, illetve autószétszerelés, millió egy dolog, ami mint egy szemét lerakott, úgy néz ki néhány porta. Nem kezdtek vele semmit, erről készül majd egy saját poszt is, hogy innentől kezdve a hulladék gazdálkodási hatósághoz fogunk fordulni, oda is fordultunk, és ne lepődjön meg senki sem, hogyha ez a hatóság kijön, és büntetés helyez kilátásba, komoly büntetéseket.
1: Itt azért az elmúlt időszakban Tatárszentgyörgy kapcsán nagyon sok szociális kezdeményezésről is beszélgettünk, te is számoltál már be, és nyilván ezzel foglalkozni is kell, és hát ugye folytatni is fogjátok majd a jövőben, meg te is említetted, hogy egyeztetés például ezekkel a kirívó családokkal. Azért ha Tatárszentgyörgyöt nézzük, még azért sztereotípiák vannak így a köztudatban a településsel szemben. Változik a kép, te is említetted, úgy a beszámolók alapján. Mennyire kell még azért a önkormányzat szinten ezzel foglalkozni? Nyilván itt most arra gondolok, hogy azért vonzó legyen a betelepülők szempontjából például Tatárszentgyörgy.
2: Hát én azt gondolom, hogy a sztereotípiák azért tudtak felerősödni, vagy erősek a faluval kapcsolatban, mert hogy ez helyileg rosszul volt kezelve. Tehát én a mindenkori település vezetésnek is, és nyilván a magunk felelősségére is kitérek ebben. Én azt gondolom, hogy ezen mi javítottunk. Ez nem volt jól kezelve. Én ezen próbálok javítani. Hát figyelj, Krisztián, ez egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon kényes kérdés ez Magyarországon. Én azt gondolom, hogy én nem szeretek félrebeszélni, tehát Tatárszentgyörgy a cigány lakosság száma magas. Ugye a sztereotípiák általában itt alakulnak ki. Én nekem a Jóisten engem úgy teremtett meg, és ennek nagyon örülök, hogy én az, hogy ki milyen vallású, ki milyen bőrszínű, ki milyen nemzetiségű, engem ez sosem érdekel. Azt viszont látom, hogy Magyarország azért egy eléggé, hát mondjuk azt, hogy rasszista ország, tehát azért szeretnek bűnbakokat találni a magyar emberek, akár a saját problémáikra, akár a meg nem oldott problémákra, akár a települési szinten is. Én ebben nem hiszek. Én ezt abszolút el is ítélem, és aki ilyen szinten közelíti meg az adott problémát egy településen, én azzal nem is tudok együttműködni. Tehát emberek vagyunk, mindenkinek van egy élethelyzete, nem biztos, hogy mindenki ugyanazt az utat választja abból a nehéz élethelyzetből való kikecmergésből vagy felállásból. Én azt feladatul adtam ki az intézményeknek is, illetve főleg az esélyes szociális szolgálatnak. Mi önkormányzat, azt hiszem, hogy ebben jól működünk. Nálunk sem sztereotípia, semmiféle megkülönböztetés nem ütheti föl a fejét. Mi úgy tekintünk minden tatárszentgyörgyi polgárra, mint egy emberre, és ha tudunk segíteni, akkor segítünk. Bármilyen bőrszínű legyen, bármilyen vallású legyen. Tehát ezt üldözzük. Hát ezzel próbálunk harcolni a sztereotípiák, meg bármiféle hátrányos megkülönböztetés ellen. Ott saját magunk kezdjük el a településen, és oda nem is engedjük be. Tehát semmilyen oldalról nem engedem be egyébként. Tehát sem felhasználni nem engedem, hogy felhasználják ezeket az embereket arra, hogy politikai hasznot
1: nem
2: csináljanak
1: nem
2: bele.
1: Nem erre gondoltam, hanem itt azért ugye beszélgetünk droghasználatról, tehát azért ezek is keringtek, hogy azért.
2: Hát az, mindenhol, az meg mindenhol van. Ha így konkrétan a droghelyzetre térünk ki, az meg melyik településen nincs droghasználat vagy drogterjesztés. Az egy másik kérdés, hogy én ezt hangosan próbálom kezelni. Tehát nem elbújtatni próbálom, és nem elbeszélni fölötte, vagy egyszerűen titokban tartani, hanem én azt gondolom, hogy ennek abszolút transzparenciát és nyilvánosságot kell adni, hogy igenis legyen visszatartó erő abban a dealernél, vagy fogyasztónál, hogy beszélnek róla, kiderül, tudják, hogy mikor jön be, milyen kocsival jön. Hát azért nagyon sokat el is kaptak a településen.
1: Tehát, hogy segítesz, hogy
2: én azt gondolom, hogy ezzel segít. Igen, hogy nincsen szőnyeg alá söpörve, és nyíltabbak is az emberek. Nem feltétlenül, mint hogy nyilvánosak, hanem nyíltabbak felém, és elmondják a problémáikat, vagy akár az esély szociális szolgálat felé.
1: Az első blogban szóba került itt az ipari parkok, illetve hogy egy logisztikai központ terve is. Most ezzel folytassuk, mert hogy ugye kedden ismerte meg a nyilvánosság is mindezt. Mi az, amit tudni kell erről?
2: Hát az, hogy már 16 éve dolgozunk, az, hogy valaki bejön oda valamiféle befektetéssel. Van most egy úriember, akinek több településen van beruházása Magyarországon, vállalkozása, és hát nagyon hosszú tárgyalások és jó kapcsolat kialakítása után azt mondta, hogy ő szeretné idejönni Tatárszentgyörgyre. Kereste a területet jó fél éven keresztül, meg is találtuk. Az egy elég elhagyott település, nem egy szép része a településnek. Nincs a közelében úgymond lakóház, és hát ez nyilván munkahelyet teremt, ami az elsődleges és legfontosabb, és ezen túl pedig iparűzési adó bevételünket tudja növelni, rendezi a környezetet, erdősávba választja el a lakóövezettől a magát az üzemet. Itt vegyi anyag, meg tehát ilyen ilyesmi nincsen, tehát ez egy logisztikai központ, ide bejön 8-12 kamion egy héten, lepakolják a PVC csöveket, talicskákat, kerti eszközöket nagyobb összeszerelésben, és akkor ezeket kisebb csomagba átszerelik, fölcímkézik, és megy az Obiba, vagy a Praktikerbe, uh-huh. vagy éppen abban az áruházban, amivel a beruházó, vagy a vállalkozó szerződésben áll. Aszfaltutat rendezik, ott megerősítik a Bokor utcát, illetve a főutat. Hát meg ez igazából ez egy óriási lehetőség a településnek. Krisztián, itt 30 éve nem volt olyan beruházó, vagy olyan vállalkozó, aki 10 embernél többet foglalkoztatott volna. Itt most ez 10-15-20 főt is uh-huh. hajlandó foglalkoztatni ez a beruházás, vagy ez a központ. Úgyhogy én ennek rendkívül örülök, de nyugtával dicsérjük a napot. Elindult a lakossággal való egyeztetés, elindult a hatósággal való egyeztetés. Most nyilván kikerültek ezek a településrendezési tervek, véleményezni kell, és hát a számításaink szerint 27-ben ez az üzem el fog kezdeni tudni működni.
1: És nem csak ez történt kedden, hanem egy asszály fórum is uh-huh. zajlott. Ugye több település vezető is részt vett, illetve hát nem csak a 13-as, hanem ott a környéknek a országgyűlési képviselői is, hiszen talán az egyik leginkább érintett terület, az pont a Duna-Tisza köze, illetve a homokhátság az asszály tekintetében. Itt mi hangzott el, illetve történt-e bármi előrelépés, vagy egyelőre még csak a problémák feltárása zajlott? Hiszen itt azért a tavalyi évben is elkezdődtek már munkálatok, illetve hát valamiféle intézkedések az asszályhelyzetnek a felszámolására. Nyilván azért időközben történt egy kormányváltás, új Igen. szereplők léptek be ebbe a képbe, nyilván őket is képbe kell hozni, és hát új intézkedéseket igényel.
2: Igen, nagyon sokan voltunk ezen az asszályfórumon, ez üdvözlendő. Jó szakemberekkel, és sok olyan érdeklődő, aki nyilván itt lakik uh-huh. ebben a térségben. Mi a homokhátságnak az északi peremén vagyunk, mint Tatárszentgyörgy, de azt gondolom, hogy kiemelten veszélyeztetettek vagyunk mi tatárszentgyörgyiek. Hát az állapotok azok borzasztóak. Tehát kutak száradnak ki, a talajvíznek ugye egyre mélyebb, tehát nem lehet már találni, csak nagyon mélyen talajvizet. És én azt gondolom, na most azt tudni kell, hogy nyilván évek óta látjuk ezt a problémát, hosszú évek óta, talán 2010-ben volt utoljára víz a 20-as csatornában például. Én ebben most bele akarom nagyon ásni magam. Tehát ez az elmúlt hetekben el is kezdődött ezzel a témával való foglalatoskodás. Pályázni is akartunk rá, lett volna erre egy pályázat, de aztán azt megszüntették. Tehát foglalkozunk ezzel a dologgal, kell foglalkozni ezzel a dologgal, hiszen állami szinten kell ezzel foglalkozni. Beleásom magam, szeretném ezt így nagyon részletesen megismerni és látni azt, hogy hogyan jutottunk ide, mi történt, és hogy mi a megoldás. Megoldásokat is látom, el is mondták a fórumon is, illetve utána lehet olvasni. Én azt gondolom, hogy a megoldás megvan rá. Nem szeretném most erről beszélni, nem vagyok ennek szakembere, majd egy szakember elmondja, illetve majd, ha jobban belástam magam, akkor esetleg lehet erről beszélni, de én azt gondolom, hogy a megoldás megvan rá. Én azt gondolom, hogy még a pénz is meg lehet rá. Az a kérdés, hogy itt a szakembereknek, meg az itt lévő lobbistáknak mi a szándéka. Én általában a projektek itt akadnak föl, és azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekre visszamenőleg is mind itt akadt meg ez a dolog, hogy mi az igazi szándék. És amikor az igazi szándék kiderül és letisztázódik, akkor ez a probléma azonnal meg is fog oldódni. Én ezt látom ezzel kapcsolatban.
1: Folytatódik ez az együttműködés, ez a megbeszélés sorozat?
2: Hát én úgy tudom, hogy igen, tehát bízom benne, hogy igen, abszolút, abszolút. Kell is, hogy folytatódik. Ezt meg kell oldani. Ha nem oldjuk meg, akkor elsivatagosodunk, és vagy áttérünk egy másfajta gazdálkodásra, ami, mert nem tudom, hogy indokolt kell-e, hogy legyen itt. Tehát én nem szerintem a megoldás megvan, vizet lehet hozni, de szándék nem egyértelmű, mégis tiszta.
1: Hát akkor várjuk a további fejleményeket ez ügyben is, és el is telt az óra, úgyhogy így végezetül a programokról essen néhány szó közeljövőben.
2: Programok, igen. Van egy elnyert pályázatunk, abban egy jó másfél évre vannak tartalékaink, tehát az annak a lefinanszírozása már megtörtént, tehát tartalékként az ott van, és ezen belül rengeteg lesz nemzetközi programunk is, tehát jönnek hozzánk amerikaiak a Baptista Egyházon keresztül, Michiganből. Elvileg jönnek Mexikóból és Indiából az elkövetkezendő egy évben, akik főleg fiatalokkal, illetve a falunak az intézményvezetőjével fognak találkozni. Az első ilyen az június 6-án lesz, a Globe Time éven fog ez majd menni. Ők most mi első vendégeink Amerikából jönnek. Történelem, kulturális dolgoknak egymásnak a megismertetése, kvíz, főzőverseny, tehát mindenféle ilyen dolggal feltöltöttük ezt a programot. Aztán hát lesznek a ballagásaink, évzárók, tanévzáró fesztivál, falunap, kitűnő tanuló köszöntése, lesz egy ilyen képzőművészeti fesztiválunk majd augusztusban, nemzeti ünnepek, születi felvonulás, aztán majd belefutunk az adventbe meg a karácsonyba, tehát rengeteg program van, arról majd később. A most nyári az inkább a fiataloknak lesznek programok, illetve a falunapunk lesz, ahol nem akarok eltéveszteni, Bunyós Pityu, Olá Gergő, Radics Gigi és a Tihanyi Csabáék. Tihanyi Tóth Csabáék lesznek a fő attrakció.
1: Még egy kérdés, itt említetted, hogy érkeznek az Egyesült Államokból, illetve Mexikóból, ha jól emlékszem, most a baptista egyházon keresztül. Ez csak idefelé működik, vagy azért például van arra lehetőség, hogy velük együtt működve, nem tudom, hátrányos helyzetűek, vagy akár kiválasztva gyerekek, akár ellátogassanak más testvérszervezethez?
2: Igen, az még nem, tehát egyelőre ők jönnek. Olyan volt, hogy a jelenlétpont munkatárs itt visszahívták Michiganbe, és akkor ők kimentek, de olyan, hogy még hátrányos helyzetű gyerekeket ki tudtunk volna utaztatni, ez még nem valósult meg. Ehhez tartozik egyébként, hogy keressük Székelyföldön a testvértelepülésünket, most már jó 2 éve, nem sikerült még megállapodnunk, de megfogunk, tehát addig én mindig a falig megyek, tehát meg lesz, de azt viszont szeretném majd elindítani, hogy tatárszőnyi gyerekek tudjanak eljutni Székelyföldre, Erdélybe. Hát a baptistákkal pedig ez a része majd meglátjuk, hogy alakul. Tehát hajlandóság van rá, de ők főleg itt helyben szeretnének segíteni, és segítenek. Az, hogy most Amerikába vagy Mexikóba kiutaztatni...
1: Most csak így oda-vissza gondoltam, de ugye esetleg más testvérszervezet ellátogatnak.
2: Majd elmondom nekik többször, és lehet, hogy hajlandóak rá.
1: Köszönjük szépen. A programokról pedig Tatár Szent György közösségi felületein lehet például további információkat szerezni.
2: Vagy az én Facebook oldalam.
1: Így van. Neked pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szehofner József volt a vendégünk, Tatár Szent György polgármestere.
2: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.
3: Ezek voltak a reggel témái.

0: Magyar-Osztrák Bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pest vármegyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség, az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő aszbeszt tartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban aszbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül négyet már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen, a Pest vármegyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói Pünkösdi búcsú szónoka is. Az zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként. Erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszöntelek az Otthon hangján, kezdődik a Családi Piknik válogatás műsora. A következő egy órában a hétvége beszélgetéseiből válogatunk. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.
3: Családi Piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A vonalban köszöntöm már Rusvai Miklós, virológust, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Két témánk lesz, ahogy itt már az előbb összebeszéltünk, ami jelenleg aktuális lehet. Az egyik az egész világot érinti, jelen pillanatban legalábbis nagy érdeklődésre tart számot, a másik pedig majd egy helyi ügy lesz, úgyhogy kezdjük először a egész világot érintő kérdéssel, ez pedig a hantavírus, mert hát rengetegféle dezinformáció meg konteó állt már össze ezzel a vírussal kapcsolatban, ugye itt nagyjából annyit kell tudni, hogy egy óceánjárón fedezték fel ezt a vírust, aztán ezt a megbetegedést, ugye halálos áldozatok is voltak, és hát nem nagyon engedték ezt az óceánjárót sehol se kikötni, aztán végül Tenerifén köthetett ki. Mit kell tudni erről a betegségről, és valóban ez most csak fel lett hájpolva, vagy azért tényleg egy komoly betegségről van szó?
2: Mindenképpen ajánlott az óvatosság, és a virológusok és járványtani szakemberek is fokozott figyelemmel kísérik most ezt az esetet, mert a COVID óta mindenki fokozott érdeklődést tanúsít, és hát egy kicsit, hogy úgy mondjam, feszültséggel teli állapotban kezeli az ilyen új betegségeket. Igazából pedig nem új betegségről van szó, már az 1950-es években ismerték föl, a Hantan folyó völgyében, Koreában az amerikai katonák fertőződtek először, akik ott állomásoztak a koreai háborúban, és erről kapta a nevét a hantavírus, tehát a Hantan folyóról, aminek két alapvető változata van, sokkal változata van, de az úgynevezett újvilági, ami Európában és Ázsiában, az óvilági, ami Európában és Ázsiában van, ezek nálunk is honosak, többféle variációban, illetve az újvilági, ami az amerikai földrészen van, és aminek ez a mostani változata, az úgynevezett andok változat, ez az, ami emberről emberre képes terjedni, mert az óvilági változatok azok mindig csak rágcsálóról mennek át emberre.

0: valamilyen rágcsáló kontaktus kell, tehát például takarítás, mondjuk egy raktársöplés, vagy padlástakarítás, garázstakarítás során a rágcsáló körülékével, vizeletével fertőzött por belélegzése közvetítheti a fertőzést, vagy egy erdei kiránduláson az erdei rágcsálók által összemászkált szamóca, szeder, amit elfogyaszt egy kiránduló, tehát ezek révén fertőződhet valaki. Ez az újvilági változat, ez az andok változat az, ami emberről emberre terjedhet, mert míg az óvilági változatok, tehát a nálunk honos vírusok elsősorban vesekárosodást idéznek elő, addig az újvilági változat tüdőgyulladást okoz, és ennek következtében a kilélegezett vírus is tartalmazhat esetleg vírusrészecskéket, és így másik emberre átkerülhet.
1: Itt ugye azt mondják a szakemberek, hogy azért olyan jellegű világjárványt nem tudna okozni, mint amit ugye a Covid idejében tapasztaltunk. Ez azt jelenti, hogy itt ahhoz, hogy emberről emberre kerüljön át, szorosabb testi kontaktusnak kell kialakulni, vagy ugyanúgy akár egy köhögéssel, tüsszentéssel, mint hogy a Covid terjedt, azért átadható?
0: Most még nem, és ezt a mostot szeretném hangsúlyozni, és azt, hogy jelen tudásunk szerint ez a vírus mutációra ugyanúgy hajlamos, mint a koronavírus, tehát azért is kísérjük folyamatos figyelemmel és fokozott figyelemmel, mert nem tudjuk, mi lesz belőle. Az első gyanús jel az az volt, hogy a hajóról kiszállt utasok közül Szent Ilonáról Dél-Afrikába ment egy utas, aki aztán később meg is halt, és aki Hollandiába akart repülővel utazni, és az a KLM utas kísérő, aki nem engedte felszállni a repülőgépre, és csak rövid ideig volt vele érintkezésben, ő fertőződött, és Hollandiába visszarepülve a KLM géppel, ő ott kórházba került, megbetegedett, kórházba került, és jelenleg is karanténban van. Tehát mindaz igaz, amit mondanak, hogy jelen tudásunk szerint emberről emberre nehezen terjed, és ott a hajó zárt közösségében volt csak lehetőség arra, hogy nagyobb számban megbetegedjenek és fertőződjenek az utasok. Ez a KLM gép stewardess, ez felveti annak gyanúját, hogy esetleg rövidebb érintkezés során is átjuthatott a vírus, ennek a körülményei még tisztázásra várnak, de minden esetre gyanakvásra ad okot.
1: A nagy kérdés, hogy ellenszer, valamilyen megelőzési mód van-e ebben az esetben, mert ugye a Covid-nál is ugye az volt a probléma, hogy csak utólag sikerült az oltásokat kifejleszteni. Ebben a betegségben hogy állunk ilyen tekintetben?
0: Vakcina jelenleg nincs forgalomban. Koreában, tehát ahol az eredeti felfedezése volt a vírusnak, és Kínának a Koreával szomszédos területein van lokálisan alkalmazható vakcina, de ez nincsen az egész világra engedélyezve. Vannak vakcinák kifejlesztés alatt, de forgalomban még egy sincsen. Tehát megelőzni nem tudjuk, a gyógyítás az pedig a tünetek enyhítésén és a betegek közérzetének javításán munkálkodik, tehát a gyógyításnál a vesekárosodást előidéző esetekben a lázcsillapítás, a dialízis segíthet, a tüdőgyulladást előidéző újvilági törzseknél az oxigénterápia, szélsőséges esetben a lélegeztetőgép alkalmazása jön szóba. Most ugye ez az utóbbi változat, ami a haláleseteket okozta.
1: Ugye alapvetően, legalábbis, hogy így beszélünk róla, nekem ilyen trópusi betegségnek tűnik ez a vírus. Ettől függetlenül, ugye tegnapi hírról...
0: Bocsánat, hogy szavába vágok, egyáltalán nem. A hajó az Ushuaia nevű argentin kikötővárosból indult, ami a szinte legdélebbi pontja az amerikai földrésznek, tehát ott jóval hidegebb van, mint itt nálunk, az már szinte a sarkörnél van, ugye a Hornfok a déli pontja az amerikai földrésznek, tehát ez a fertőzés az Andokban, hideg régióban élő rágcsálók között is előfordul.
1: Na hát akkor már meg is lett száfolva, hogy igazából arra szerettem volna csak kiukadni, hogy ez mennyire van mondjuk egyébként az egész világon jelen, csak mondjuk most, hogy ugye nyilván itt ugye a közösségi média, ugye erről is beszélgettünk, hogy ugye azért ezek fel tudják nagyítani ezeket az eseteket. Azért is kérdezem, mert ugye pont tegnapi hír volt, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában is találtak már ilyen megbetegedést.
0: Ó, hát nálunk is minden évben több tucatnyi volt, amikor több tucatnyi is volt, tehát ezek, még egyszer mondom, az óvilági törzsek nálunk is előfordulnak, és ez az ukrán eset is azok közé tartozik, tehát itt is a vírusváltozatok között tegyünk különbséget, ugyanúgy, mint a koronavírusnál, nem mindegy, hogy a wuhani változatban betegedett meg valaki, ami ugye sokkal súlyosabb és nagyon gyakran végzetes kimenetelő volt, vagy pedig most, amikor már az Omikron változat van, ami egy náthaszerű felső légúti megbetegedés, tehát a változatok azok a hantavírusok esetében is nagyon erőteljesen különböznek a megbetegítő képességben. Tehát még egyszer mondom, ami nálunk van, ami a ukrán eset is volt, Lengyelországban is már ugye beszámoltak újabb esetekről, tehát ezek mind az óvilági változatok, amik kevésbé veszélyesek. De nálunk is volt már haláleset sajnos ilyenből is, vesekárosodás miatt, de nem tüdőgyulladás miatt.
1: Mert akkor nagyjából szerintem tisztába tettük, tehát tulajdonképpen most figyeli a WHO is, hogy hogyan alakul itt a helyzet, és alapvetően ami most nagy kérdés, hogy itt a mutálódás az megtörténik-e, vagy egyelőre kordában tudták tartani a terjedését.
2: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: És akkor térjünk hát egy másik, ez már közelebb van hozzánk ez az eset, és hát ez is azért sok kérdést felvet. Ugye néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy TBC-vel diagnosztizáltak egy általános iskolai diákot Gyálon, és hát adódik a kérdés, hogy itt a kötelező védőoltások idején hogyan fordulhat elő ilyesmi.
2: A TBC-t ugye egy baktérium okozza, a tuberkulózis baktériuma. Hát Magyarországon ugye nagyon gyakori volt régen, Morbus Hungaricusnak is, tehát magyar betegségnek is hívták egy időben. A két világháború között nagyon sok áldozatot szedett. A védőoltás az 1960 óta kötelező, és azzal a Covid óta megint csak mindenki tisztában van, hogy az oltás nem véd meg a fertőződéstől. Tehát a BCG oltás, ami a tuberkulózis ellen véd, az a legelső oltás, amit minden gyerek megkap 30 napos kora előtt, legtöbbször még a szülészeten, ami előtt elhoznák a kórházból, a gyerek megkapja. És tulajdonképpen arra jó, hogy egy versenyfutásban vagyunk azzal, hogy a környezetünkben lévő tuberkulózis baktérium jut be előbb a beteg, vagy az egyén szervezetébe, vagy megkapja előbb a BCG oltást. Tehát azért első az oltások sorában a BCG oltás, hogy megelőzzük a környezetben lévő virulens megbetegedést okozni képes baktériumot, egy gyengített megbetegedést előidézni nem képes baktériummal, és immunitás alakuljon ki, mielőtt kikerül a környezetbe a gyerek, mert ez a baktérium itt van, önben is benne lehet, bennem is bennem lehet, bármikor bármelyikünk hordozhatja, de nem betegszünk meg tőle, mert védettek vagyunk. És ha valami miatt az immunrendszerünk meggyengül, akkor viszont megbetegszünk, vagy mondjuk hajléktalanok leszünk, és nem táplálkozunk megfelelően. Ezért van az, hogy a hajléktalanok között, vagy a szegregációkban élők között sokkal gyakoribb ez a fertőzés, a megbetegedés, mint az egészséges populációban, népességben. Tehát Magyarországon is évente több száz fertőzöttet azonosítanak, betegek is előfordulnak, akik kezelésre szorulnak, mert a baktérium itt van, csak betegséget nem okoz a vakcinázás miatt. De ha az immunrendszerünk meggyengül, akkor rögtön a betegség is kialakulhat.
1: Hogyha valakinél esetleg ezt diagnosztizálják, akkor milyen kezelés vár rá, illetve mennyire okozhat esetleg komoly maradandó károsodást, vagy tulajdonképpen itt azért a szervezet megfelelő gyógyszeres kezeléssel azért le tudja küzdeni?
2: Igen, antibiotikumok állnak rendelkezésre, és ezekkel gyógyítható a tuberkulózis. Sajnos az antibiotikum rezisztencia, a mikobaktérium törzsek, tehát a betegséget előidéző baktérium törzsek között is terjed, tehát csökken az antibiotikum hatékonysága, és ezért különösen veszélyes az, hogyha a kezelés félbe marad. Tehát megint csak, ha valaki hajléktalanként nem megy vissza a kezelésekre rendszeresen, mert több hétig tartó kezelésről van ilyenkor szó, ő esetleg nem található, meg kikerül az egészségügyi rendszerből, akkor félbeszakad a kezelése, és adott esetben az ilyen esetek is segíthetik az antibiotikum rezisztencia kialakulását, tehát nagyon fontos, hogy végig menjen ilyenkor a kezelés addig, amíg a baktérium el nem pusztul a szervezetben.
1: Záró kérdésem már csak annyi lenne, hogy azért lassan közeledünk a nyári időszakhoz. Elvileg indulna ugye a nyaralási szezon. Nyilván ugye itt most olyan tekintetben is azért sok kérdés van. Ugye főleg itt itt a különféle üzemanyag ellátással kapcsolatban, hogy aztán hogyan is alakul majd a nyár, ugye ez még nagy kérdés, de mondjuk, ha vegyük az optimális esetet, mindenki a kedve szerint arra helyre el tud utazni, ahova szeretne, kell-e most esetleg valamilyen extra intézkedésre számítani, vagy valahol esetleg olyan tája van-e a világnak, ahol azért óvatosabban töltsük az időnket?
2: Mindenütt óvatosan kell tölteni az időnket, tehát a leggyakoribbak a különböző emésztőszervi fertőzések, amikor valaki kipróbálja a lokális élelmiszereket, és az utcai árustól vesz valamilyen ételt, és utána egy hétig nem tudja elhagyni a szállodai szobát, olyan hasmenése támad. Tehát az ilyenekre is kell, a szúnyog közvetítette fertőzésekre, tehát Amerikában, Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában a malária, a dengiláz, a csikungunya, tehát számos ilyen fertőzésről beszéltünk az elmúlt hetekben, hónapokban, és ezek világszerte többfelé várják az óvatlan utazókat, de emiatt ne halasszuk el az utazásunkat, mert a turizmus az azért ettől nem fog megállni, de legyünk tisztában azzal, hogy mindenhol sajnos a lokális, a helyi fertőzések azok előfordulnak.
1: Mi pedig köszönjük szépen a tájékoztatást, szerintem egy kicsit sikerült képbe kerülnünk, akár a hantavírussal, akár a TBC-vel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk. Rusvai Miklós volt a vendégünk.
2: Köszönöm az érdeklődést, további szép napot!
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
3: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
3: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
8: Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: És következik, és a vonalban köszöntöm már Borbély Norbertet. Szia, köszöntelek a műsorban.
1: Üdvözöllek, sziasztok!
0: Ráckeve térségi közhasznú mentő alapítvány képviseletében vagy itt nálunk, köszöntelek a műsorban. Kicsit mutasd be nekünk az alapítványt, mivel is foglalkoztok, miben is segítitek a térséget.
1: Alapítványunk 2007-ben alakult meg a Ráckevi mentőállomáson dolgozó lelkes bajtársak kezdeményezésére, és 2008-tól tudjuk fogadni az adó 1%-át. Igazából a Ráckevi mentőállomás, Ráckevi mentőalapítványnak a célja az, hogy a Ráckevi mentőállomás munkáját segítse, támogassa, illetve az itt dolgozó bajtársaknak. Mire gondolok itt? Gondolok itt arra, hogy különböző mentéstechnikai eszközöknek a beszerzése, természetesen mielőtt ezek használatba lennének véve, az Országos Mentőszolgálat ezt engedélyezi. Különböző fejlesztéseket hajtunk végre az állomáson, mind műszaki, illetve állomási fejlesztések, a vizes blokknak a felújítása, a nappali tartózkodó helységnek a felújítása, illetve a bajtársak munkakörülményét próbáljuk segíteni és javítani. Különböző oktatásokon, bemutatókon és egészségnapokon szoktunk részt venni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a laikusok megtanulják az alap elsősegélynyújtást, illetve az alap újraélesztési elveket. Nagyjából összefoglalva ezzel foglalkozunk, és támogatjuk a mentőállomáson dolgozókat, illetve a munkát.
0: És körülbelül jól értem, akkor számtalan olyan rendezvény is van, ahol akár a lakosság is találkozhat egyrészt a mentősökkel, másrészt az alapítványban dolgozókkal, kollégákkal.
1: Így van, így van. A környező települések meg szoktak hívni minket különböző családi napokra, rendezvényekre, egészségnapokra, és akkor mi általában mindig kitelepülünk. Szerencsére az Országos Mentőszolgálat támogat minket, a 90%-ban mentőautóval szoktunk érkezni, és akkor itt bemutatjuk a munkánkat, illetve az alap elsősegélynyújtás, illetve az újraélesztést oktatjuk.
0: Van-e most bármi, amire az alapítvány gyűjt, vagy amiben kéritek a segítséget?
1: Igazából mindig az aktuális dolgok, mindig jön valami aktuális dolog, különböző mentéstechnikai eszközöket szerzünk be, illetve az állomáson a felújítások zajlanak. Most jelen pillanatban az előző évben a garást próbáltuk egy kicsit fejleszteni, illetve felújítani. Rengeteg vállalkozó ajánl fel különböző műszaki eszközöket, vagy esetleg pénzbeli támogatást, legyen szó tárgyi adományról, vagy valamilyen szolgáltatásról. Igazából mi mindennek örülünk, mindent elfogadunk.
0: Várjátok tehát akkor a felajánlókat, a támogatókat, és ha már így a munkáról kicsit beszélgetünk, azért közeledik lassan a nyár, ugye Ráckevei központtal működtök. Nyilván itt azért a Duna közelsége, rengeteg fürdő, rengeteg tó környéken, és hát azért a jó idő is csábítja az embereket a szabadtérre. Mennyivel van ilyenkor egyébként több munkátok, mi a tapasztalat?
1: Ilyenkor, amikor beköszönt a jó idő, már amikor a tavasz is beköszönt, ugye rengeteg nyaralóövezet van a térségünkben, és ilyenkor azért megnövekszik az itteni esetszámunk is, és mondhatjuk azt, igen, hogy nyáron azért jelentősen megnőtt a mentőfeladat száma, és arra kérünk igazából mindenkit, hogy próbáljuk meg ezeket a különböző fürdőzéseket, az esti partikat, kultúrát keretek között, és felelősségteljesen véghez vinni.
0: Hát köszönjük szépen a jó tanácsokat, és hát én már kicsit utána néztem, aki esetleg legközelebb szeretne például személyesen veletek találkozni, akkor rá érdemes ellátogatni majd Szigetújfalura is, ha jól tudom, mert hogy ott is lesztek majd gyereknapon.
1: Így van, a Kis-Sziget Öte Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezi azt a gyereknapot, velük is szoros kapcsolatban vagyunk, úgyhogy meghívást kaptunk oda, úgyhogy ott is jelen leszünk majd május 30-án.
0: Norbi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: A családi piknik válogatásadását hallottad itt a 93.4-en, új műsorral várunk legközelebb vasárnap 11 és 16 óra között. Én köszönöm a mai figyelmet, találkozunk hamarosan.
1: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
2: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csak nem 73 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozó egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel, az azt követő héten Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy Európai Uniós csúcs követi. Kezdeményezi a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva. Majd megemlítette, az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A gyermekek veszélyeztetettsége továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot, míg Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálták a legkevesebb érintettet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Védelemről közzétett friss jelentéséből. Az elmúlt két év során leginkább a gyermekbántalmazás miatt intézkedések száma emelkedett 68%-kal. Markáns 37%-os növekedés volt tapasztalható a gyermekkorúak vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények terén, illetve az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás okán. A Délalföldi Kertészek Szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz jut az ágazat, szerint az áfa csökkentés és már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Pénteken a napsütésé lesz, a fűszerep csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Lelátó extra.
0: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Összesen 11 gólt hozott a már bronzérmes Tápi Oszecső és a Hernád hétvégi mérkőzése, amelyen a hazaiak 8-szor vették be a vendégek kapuját az esős vasárnapon. A Ráckeve otthon tartotta a pontokat a Zabony Kiddel szemben, és hasonlóképpen tett a Halásztelek a Tököl ellen. A házigazda Márti Dávid góljával győzött, volt edzője jelenlegi együttesével szemben. A Pest vármegye másodosztály déli csoportjában Kucsván Milán kiemelkedő teljesítménye és 3 gólja volt az alapja a listavezető Újhartyán újabb sikerének, melynek szenvedő alanya ezúttal a Maglód volt. A Tápió Szele hazai pályán alaposan megnehezítette a Taksony dolgát. Gál Ferenc együttese már 2 góllal is vezetett, de a második játékrész egyértelműen a vendégeké volt, és a 3 pontot is ők zsebelhették be. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: country and I'll just write songs for you, babe.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedezni valóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Tavas.
2: Egy hálás szív,

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Narcisz hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalotai óvodából, mert narcisz hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva a hivatalból és soron kívül felfüggessze. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles-kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
6: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
7: I got a call from Pink Floyd.
5: Rockerék nem csak rockereknek.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Görögránk, rockerék! A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100.000 forint, 75.000 forint, 50.000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Szevaszok gyerekek, Nagy Feró vagyok. Pörögjön a rockeré!
7: Ha a csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en az otthon hangján.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Magyar-osztrák bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség, az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő aszbeszt tartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban aszbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül négyet már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói Pünkösdi búcsú szónoka is. Az zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként. Erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
5: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
6: I got a call from Pink Floyd.
4: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Pörögránk, rockerék!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
9: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
10: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
11: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Szevasztok gyerekek, Nagy Feró vagyok, pörögjön a rockeré!
13: Ha csütörtök, akkor a rockeré a 93.4-en, az otthon hangján.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
0: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csaknem 73 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
0: Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozó egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel, az azt követő héten Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy Európai Uniós csúcs követi. Kezdeményezi a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva. Majd megemlítette az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál.

0: Közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A gyermekek veszélyeztetettsége továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot, míg Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálták a legkevesebb érintettet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Védelemről közzétett friss jelentéséből. Az elmúlt két év során leginkább a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma emelkedett 68%-kal. Markáns 37%-os növekedés volt tapasztalható a gyermekkorúak vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények terén, illetve az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás okán. A Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz jut az ágazat, szerint az áfa csökkentés és már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Győzelemmel zárult a szezon utolsó hazai bajnokia a Meton FC Dabas számára. A Dabas vendégeként 2-1-es vereséget szenvedtek a szegediek az MB3-as délkeleti csoport 29. fordulójában. Dabas egy dominanciát hozó mérkőzés elején több kisebb lehetőséget kialakított az SVS-e, de nem sikerült betalálnia az MB3-as idény utolsó előtti hétvégéjén. A szegedi kapus is több bravúrt bemutatott a 33. percben, viszont egy visszagurított labdából lőtt bombagóllal szereztek vezetést a hazaiak 1-0 domokos jóvoltából. A második félidő során labdatartásra törekedett az SVS-e, amely a játékrész derekán egy buktatásért megítélt 11-esből került két gólos hátrányba, amit Kamarás értékesített. A hosszabbításban egy baloldali kényszerítőt követően Kéri az üresbe futva talált be közelről és állította be a 2-1-es végeredményt. A mérkőzésről Kelemen Balázs betegség miatt hiányzott, távol létében Farkas Márk felállt az edzői feladatért a vendégeknél. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: Indul egy újabb óra, a régió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Nem értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat.
1: Rádió Tabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, go, go, go. 93.4
1: Rádió Tabas.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Narcisz hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalotai óvodából, mert narcisz hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggeszte. Arról is gondoskodtak a javaslat szövegében, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régió.

0: kaszinójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt Füles-Kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Pénteken a napsütésé lesz, a fűszerep csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Tegnap

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatok.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Narcisz hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalotai óvodából, mert narcisz hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggessze. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új Ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhő.

0: Vizetés alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Hát egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

szenved, mert neked fontosabb a renomé. Márkák, trendek, hitvány szavak, ki akarsz törni, de tudod, bezárnak, ha bezárnak a falak.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Exit.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csak nem 73 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozó egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel, az azt követő héten Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy Európai Uniós csúcs követi. Kezdeményezi a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva. Majd megemlítette, az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A gyermekek veszélyeztetettsége továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot, míg Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálták a legkevesebb érintettet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Védelemről közzétett friss jelentéséből. Az elmúlt két év során leginkább a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma emelkedett 68%-kal. Markáns 37%-os növekedés volt tapasztalható a gyermekkorúak vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények terén, illetve az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás okán. A Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz jut az ágazat, szerint az áfa csökkentés és már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként. Erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: Hey everyone, this is Fiddler Grand.